0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atomtéren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A 2. héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
3: Nagyon érdekes programok vannak itt. Jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. A munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogantalba jártam, és itt vannak a 4-esek onnan, a Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap az strandon leszünk állítólag, hogy elmegyünk moziba, azt eléggé várom, a Toy Story 5-re megyünk.
1: Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
4: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akela Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
4: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarra, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Hétfőn újra kinyit a Kalocsai Művelődési Központ. Az intézmény kéthetes nyári szünet után július 20-ától ismét várja a látogatókat, derül ki a központ által a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

hátul horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel

0: színes utazás.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről. Ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energia ellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energia ellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel kéthetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
3: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akela Matfield, szombaton pedig a Mobilmania vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
2: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
3: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarral, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a Suha.

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
3: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
2: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Béres Gábor főépítész július 29-én, augusztus 26-án és szeptember 30-án szerdai napokon 9 és 11 óra között tart fogadóórát a Bölcskei Polgármesteri Hivatalban, adta hírül a település a honlapján. Mint írják az érintettek, ezekben az időpontokban személyesen fordulhatnak a főépítészhez építésügyi kérdéseikkel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: suki koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki koktélt.
2: Suki koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Július 19-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 24 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Emilia, Vince, Aranka, Alfred, Stella, Ambrus, Aurélia, Alfréda és Aura nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ha kértek rá. És nézzük az első blokkot, így 7 óra után az előadók Elton John, Beatrice és Chris Andrews.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: 20 perccel 7 óra után nézzük a zenei esemény naptár július 19-i, azaz a mai napjához köthető információkat, híreket. 60 éve történt, amikor is házasságot kötött az 50 éves Frank Sinatra a 20 éves Mia Farrow-val. 10 éve immár, hogy meghalt Somló Tamás énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász, az LGT tagja, és 50 évvel ezelőtt ezen a napon feloszlott a Deep Purple. Következő blokk előadóinak sora így adva van. Jön Frank Sinatra, kicsit megerősítve Luciano Pavarottival, aztán itt lesz másodikként Somló Tamás, majd a blokkot a Deep Purple és a Black Knight zárja.

0: Nyugi. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8:01 ma sem maradunk Fenyvesi Józsi köszöntése nélkül. Barátait, ismerőseit és rokonait köszönti egy Szécsi Pál felvétellel. Tehát Fenyvesi József kedvéért forogjon Szécsi Páltól a pillangó, és ezt küldi az ismerősöknek. Aztán a blogban lesz még Shakin' Stevens és Cserháti Zsuzsa is.

mosolyog a nap. Nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 41 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a Koktél. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek, generál 100 éves kút. Ezzel a felvétellel folytatódik a Koktél, aztán másodikként a blogban érkezik a Kings, és harmadik lesz az előadók sorában a P-Mobil, de mindenek előtt jöjjön a generál.

0: Csuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 53 perc van, két felvételre maradt idő, és akkor jön 8 órási híreinkkel Gabi. És a két felvétel Antonio Banderas, Los Lobos és Lou Reed tolmácsolásában lesz hallható, és utána pedig a hírek után folytatódik a koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről. Ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energia ellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energia ellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
4: Nagyon érdekes programok vannak itt, jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. Munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba, irányítanak ide-oda, hintáznak, és ez nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogantalba jártam, és itt vannak a 4.-esek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap az strandon leszünk állítólag, hogy elmenjünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: 2 aranyéremmel tért haza a montreali világkupáról az atomerőműesek 2 kenusa, Koller Kristóf és Juhász István. A 2 paksi versenyző C4 500 és C2 500 méteren is diadalmaskodott a kanadai városban. Koller Kristóf a páros verseny kapcsán rádiónknak arról beszélt, hogy hogyan építették fel a futamot, mi volt a stratégiájuk.
5: Mindig így építjük fel a pályát, igazából az a Úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már század szóra is, de mindig elmondom a Pistének, hogy fogom csinálni. Az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen tesszük bele az erőt, és indulunk meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Július 19-e, vasárnap van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 24 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapikon Emilia, Vince, Aranka, Alfred, Stella, Ambrus, Aurélia, Alfreda és Aura nevű hallgatóinkat, sok boldogságot nekik, és természetesen mindenki más köszöntök, akinek a mai nap bármilyen apropóból, de ünnep. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is megtaláltok, ha szeretnétek egy zenét hallani kedvenceitek közül, vagy üzennétek valakinek. Nézzük akkor az első blokkot, ugye most, hogy kisétáltuk magunkat az OMD segítségével, a Tejúton jöjjön a Los Lobos, Ihász Gábor, és harmadikként a blokkban a Bengals.

0: Zsuki Gottér, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Fox FM-en.
1: 8 óra 20 perc van, jöhet egy újabb kívánság. Szia kedves Zsuki, szép reggelt! Hét elején én ünnepelte 98. születésnapját Nancy Olson, aki 12 évvel ezelőtt intett végleg búcsút a filmvászonnak 60 év töretlen sikert követően. Olyan filmekben nyújtott felejthetetlen alakítás, mint a Szórakozott professzor, vagy az Airport 75. Mai reggelen egyik legnagyobb sikerét aratott, és 1950-ben bemutatott Billy Wilder által rendezett hollywoodi bűnügyi drámájának Betty Sheffer szerepében megismert Sunset Boulevard című mozifilm című azonos, de Andrew Lloyd Webber feldolgozásában 93-ban írt musical darabját szeretném kérni Ellen Campbell előadásában címmel Sunset Boulevard köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabadsról. Hát feladtad a leckét, de előkerestem, és hát nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy lejátszam, mert nagyon musicales, de hát a hallgatóért minden, úgyhogy jöjjön a Sunset Boulevard, aztán utána itt lesz még velünk Piero is, és elénekli, hogy Nekem senki nem hegedül című opuszt.

0: Csuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 27 perccel 8 óra után egy újabb kívánság teljesül. Szia Csuki, szép reggelt, kérlek játszd le Igloo's Rhymes of Eden című számát. Köszönöm szépen, Marian kedvéért forog ez a felvétel. Aztán itt lesz még a blogban az Ace of Base, és harmadikként az első emelet, de mindenek előtt jöjjön akkor az Igloo's.

0: Csatát én nyertem!
1: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 8 óra 37 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a Koktél. Kedves Józsi, tudatom veled, édesanyám 16-án elhunyt, Bab-Ferencné Kalap utca 3 szám alatt lakott. Hát őszinte részvétem egykori szomszédasszonyom halála miatt, és Edith kér egy felvételt is, ami így szól: Hattyú igazságát, Cserháti Zsuzsa dalát kérném, köszönöm szépen, Bab Edith. Ezzel folytatódik a Koktél. A blogban lesz még, mert Bianco, Bombon és Rod Stewart is, de mindenek előtt Cserháti Zsuzsa.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Egy felvételre maradt idő még a mai Zsuki Koktélban, 9 órási hírblokkunk előtt, amitől szintén Harmad Gabitól hallhattok. Aztán utána jön majd a Best of Szabad Péntek, Best of Élesztő és 11 és 12 között a heti körkép, további jó rádiózást, és jöjjön most egy érzés az Edda tolmácsolásában. Szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszki Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel 2 hetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat. Az Anya Teljes Világnap alkalmából várják az édesanyákat és kisbabáikat július 31-én 9 és 11 óra között a Pálfai Teleház és Könyvtárba. A rendezvényen kézműves foglalkozás, kötetlen anya-baba program és közös ünneplés várja a résztvevőket. A program célja felhívni a figyelmet az anyatej kiemelkedő szerepére a csecsemők egészséges fejlődésében és az anya-gyermek kapcsolat erősítésében. A rendezvény Csené Magyar Melinda védőnő szervezi. Hétfőn újra kinyit a Kalocsai Művelődési Központ. Az intézmény 2 hetes nyári szünet után július 20-ától ismét várja a látogatókat, derül ki a központ által a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És Strasser Tamással visszatértünk a Szabadpéntekben, és ugye még Gulyás Gergelyről beszélgettünk, és az ő frakció vezetői státuszáról való lemondásáról vitatkoztunk itt Tamással, és annak kapcsán még egy dolog szöget ütött a fejemben, ahogy itt beszéltél, így leginkább az, hogy most így az ő esetében is az a fideszes minta fog folytatódni, hogy azzal, hogy ő hátrébb lépett, akkor ő most kapja a nyakába az egyfajta árulózásnak a, nem tudom, azt az árulózás minősítését?
2: Hát az, amit az előbb mondtam, szerintem mindenképpen rangon aluli. Tehát az, hogy egy barátom ér, akiben valamilyen módon, nem tudom én, megváltozott a véleménye, pálfordulaton ment keresztül, vagy bármi, azt mondani, hogy te szabadítottad rá az országra, és ezzel tulajdonképpen a saját táborodon belül megbélyegzel, ez szerintem, mintha megbélyegeznek, ez szerintem már, mintha az lenne.
1: Igen, és pont ezért egyébként nekem is ennek ez így hangzott, ahogy te ezt elmondtad, és ami nagyon érdekes számomra az, hogy a Fidesz, hogy mennyire szektaként képes működni tényleg, vagy ilyen törzsi logika mentén, ami megjegyzem nem jó, szerintem már csak a öntisztulás szempontjából sem, zárójel bezárva, de hogy ez a szektás gondolkodás, hogy amint valaki nem úgy cselekszik, ahogy a nagy többsége elvárná
2: a bandának,
1: abban a pillanatban áruló, abban a pillanatban, hát ugye ez itt Pakson kilépett fideszeseket is elkezdték egyébként a sajátjaik árulózni, nekik megvannak az indokaik, most, hogy azzal valaki egyetért, vagy nem ért egyet, az megint egy más kérdés, de megindokolták, hogy miért, és ugyanakkor nem mondták azt, hogy nem hisznek a Fideszbe a továbbiakba, hanem egyszerűen ugye az volt az indok, hogy nem szeretnék, hogy a Paks 2 beruházásnak a kapcsolatos kérdések azok pártpolitikai színezetet kapjanak, és rögtön jött az árulózás, rögtön jött az, hogy akkor ők cserben hagytak, stb. Holott ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, és lehet, hogy teljesen logikus lépés Paks szempontjából, amit tettek.
2: Hát én azért bízom, hogy ez az idő elmúlott, vagy nem tudom én, tehát vagy elmúlik, hogy pártpolitikai módon vagy alapon lehet ártani az országnak. Igen, ha hatalmon vagy, és hülye döntéseket hozol, persze, hogy lehet párt alapon hozni és kárt okozni, de azt gondolom az, hogy te elmondasz egy véleményt, és mondjuk azok ütköznek, és másokkal ütközik, azzal nincsen semmi gond, miért ne lehetne? Tehát én ezt remélem, hogy ez egy hülyeség, ez a gondolat. Ettől független miért ne lehetne ilyen félelmem? Tehát én azt meg tudom érteni, hogy valakinek van ilyen félelme, és el tudom fogadni. De nagyon remélem, hogy ez alaptalan, ez a félelem. És hát figyelj, minél egyszerűbb elvek alapján működik egy közösség, annál nagyobb biztonságot tud adni, és annál kevesebb önállóságot igényel. Uh-huh. Tehát könnyebb eligazodni. Tehát miért gondolkodjak, hogyha mások gondolkodnak helyettem?
1: Hát igen, ez persze, ez egy ilyen megszokott egyszerűsítés, vagy hogy mondjam, tehát, hogy az ember próbálja ugye az
2: jó, hát a születési rendellenességgel születtél, és muszáj gondolkodnod, és itt éppen most Szokratesz a nem megmért élet, az nem élet, ugye? Tehát, hogy nincsenek visszaigazolások, nem azt mondom, hogy csak mondok valamit, hanem ott elvégzem a matematikai ellenpróbát, ugye? Tehát ezek izgalmasak.
1: Fellépek a mérlegre, látom, hogy mikorát mutat, és akkor tehát vagyok.
2: Igen, kicsivel több, mint csak a lélek, 13 gram. Na, nem baj, oké, menjünk tovább.
1: Oké, na menjünk tovább, és akkor még mindig egy parlamenti mandátumról, vagy pontosabban nem, tehát itt most egy parlamenti mandátumról lemondásról fogunk beszélni, mert hogy Szijjártó
2: nem,
1: Péter...
2: Nem, hát ez a mandátumról való
1: így
2: lemondás.
1: Van,
2: hát ez nem egy, ez a
1: lemondás. Igen, tehát benyújtottam a parlamenti mandátumról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Ugye a BID az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is, és ugye a héttől kezdve ő a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. ennek okán mondott le, és hát rögtön ugye megjelentek a mémek, mint Xi Jiártó, meg társai hasonló ilyen mémesítésbe kezdtek, ugye a kínai vállalatról van szó, és azt, azzal is elkezdték vádolni, mondjuk így Szijjártót, hogy hát a kínai érdekek képviselete az meghozta a gyümölcsét, és én ezzel kapcsolatban azért vitatkozok, és nem tudom ezeket a mémeket sem egyébként annyira nagyra értékelni, mert egyrésztről azzal lehet vitatkozni, hogy a Szijjártóék milyen kül- és külgazdaságpolitikát folytattak, és hogy az a fejlesztési irány, gazdaságfejlesztési irány, amit ők vittek, az célra vezető volt-e a magyar gazdaság szempontjából, de a Fazon 16 évig külügyminiszter volt, ugye? Jól számolom? Igen. 16 évig külügyminiszter volt, több nyelven beszél, egyébként üzleti körökből, üzleti magasrangú külföldi vállalatok vezetőitől hallottam azt, hogy, hogy az üzleti világba vele jó tárgyalni, tehát meg voltak vele elégedve. A kínaiaknak az egyébként... Janus. A kínaiaknak egyébként az elemi érdeke nyilván az Európa felé terjeszkedés, és hogy meg hát a világ más országaiba is, és azért a Szijjártó Péter a 16 év külügyminiszterség alatt nyilván rengeteg kapcsolati tőkét felhalmozott, ami hasznára lehet ennek a vállalatnak. Tehát szerintem most ezen, tehát ezen is élcelődni, hogyha lemond az a baj, ha nem mond le az a baj, egy kicsit ez az érzésem,
2: hát
1: a van sapka, nincs sapka. Igen, de hogy egyszerűen én ezt nem érzem fairnek, és megint csak ott hiányolom ezt a nagy vonalúságát a közvéleménynek, hogy örüljünk neki, hogy lemondott, nézzük meg, vagy nézze meg, hogy mit tud a versenyszférában. Egyébként a versenyszféra úgy is kilő ki magából, hogyha nem tud hozni pozíciókat, meg, vagy nem tud hozni üzletet. Tehát igazából én nem hiszek abban, hogy a kínaiak csináltak, mert ez is egy vádként megfogalmazódott, hogy hát a kínaiak csináltak egy kamuállást a Szijjártónak. Hát én erre nem vennék mérget, szerintem, hogyha ott nem tud teljesíteni, akkor előbb-utóbb föl fogják állítani.
2: Hát azért egy ekkora cégnél nagyon sok kamuállás van, maradjunk annyiban, és azért Magyarország nagyon sok 10 milliárdot, vagy több 10 milliárdot támogatta a BID-t, és ráadásul ugye ott egy kicsit másként működnek a cégek, tehát ott olyan cég nem nagyon tud lenni, amiben nincs benne a kínai állam. Tehát, hogyha kiadják neki a feladatot, akkor nyilván meg fogja kapni. Az, hogy ő most milyen külügyminiszter volt, vagy milyen sem, tudod, jó, hogy én... Te tanulja voltál, hogy egy nagyon komoly szaktekintélyt itt ebben a stúdióban sikeresen mondtam neki, hogy 30 évvel ezelőtt nem nagyon sikerült vele egyetértenem, amikor ő volt miniszter, meg nemzeti bankelnök.
1: Igen, Fott Péter Ágosra gondolsz.
2: És egyébként jól elbeszélgettünk erről, igen, a dologról. Nyilván nagyon nem tudtunk belemenni a szakmába, de hogy mondjam, tehát nagyon korrekt módon vette a lapot, tehát nem volt ezzel gond, és azért itt nagyon sokan azért azt mondják, hogy nem csak szakmai hibák voltak, hanem azért legyünk őszinték, és most ez az, hogy ő Orbánék egyébként nagyon régóta a Kelet felemelkedésére tettek nagy tétben, és ezt egy kicsit több eltették, ezért ez nem biztos, hogy csak az ország érdekei, hanem azért az egyéni meggyőződések is benne lehettek, vagy akár az egyéni érdekek is. És eléggé narcisztikus személy azért, hát most éppen egy Jeszenszky volt külügyminiszter, mondta, hogy az Antal kormány külügyminisztere mondta azt, hogy ő úgy ítéli meg, de ő egy kicsit keményebben fogalmazott, hogy Szijjártó Péter nem Magyarországot, hanem egyedül saját magát szerette, tehát igazából Magyarország nevében adott, vagy kijárt olyan elkötelezettségeket, amelyek az ő megítélését, vagy hát a kettelését mondjuk segítette, tehát Magyarországgal vetette meg. Nagyjából így lehetett lefordítani ezt a dolgot. Én azt gondolom, ezeket csak évek múlva fogjuk megtudni, hogy miből mennyi volt és hogyan.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és az imént az óra befejezése előtt Szijjártó Péter mandátumról lemondásáról beszélgettünk, és arról, hogy a BID kínai céghez szerződött gyakorlatilag, és itt ennek kapcsán említetted, és te is ugye azt mondtad, hogy az ország érdeke helyett Szijjártó Péter elsősorban önmagát szerette, és az saját érdekét.
2: Én idéztem, bocsánat.
1: Jó, idéztél, de mindegy, tehát ez az idézet. Ez
2: egyet
1: is értettél vele, viszont én pedig itt azzal vitatkoznék, hogy szerintem ugye általában a Fidesz kritikusai, a Fidesz gazdaságpolitikájának kritikusai, mondjuk itt mondhatnám akár az LMP-t is, aminek egykoron én is tagja voltam, hogy mindig csak a kritikát fogalmazta meg, hogy nem jó, hogy fenntartható irányba kellene vinni, de soha nem tudta lefordítani konkrét cégek szintjére, hogy hogyan csinálna másképp. És szerintem Szijjártó Péter nem azért a kínaiakkal, meg a németekkel és a többi üzletelt idézőjebb az ország érdekében, munkahelyteremtés érdekében, mert hogy ő neki ez a személyes, elsősorban ez a személyes meggyőződése, hanem szerintem ez adta is magát, hogy amikor a világon legdinamikusabban fejlődő gazdasága, az egyik gazdasága a kínai gazdaság, akkor idézőjelbe dörgölőzünk a nagyokhoz. Ezzel lehet amúgy vitatkozni, én is vitatkozok ezzel, csak szerintem azért ez egy kicsit olyan volt, hogy tűzoltás, tehát hogy munkahelyet kell teremteni, és megfogták valahol ezt a feladatot, a legjobban az adta magát, hogy jó, akkor itt van Kína, itt vannak a németek, és a többi, és a többi, és akkor fogjuk meg, és hozzunk ide valamit, ahogy Tamásiba ugye korábban idejött a Philips, ha jól emlékszem.
2: Igen.
1: Ezzel az irányjal vitatkozni lehet, hogy szerintem ez nem jó, vagy jó, vagy egyáltalán, de annál, mint hogy csak ugye kritikát fogalmaz meg folyamatosan az ember, de konkrétan nem tud arra javaslatot tenni, hogy a hogyan. Tehát annál még mindig jobb az, hogyha valamit csinálsz, mint a semmit.
2: Ez igaz, csak nem biztos, hogy politikusokat kellett volna megnézni, hogy mikkel tudnak kritizálni. Tehát, hogyha most mondjuk a zsidainak a választások előtti időszakát, amikor megkérdezték tőle például, hogy és mi lesz a gazdasággal, akkor ő például ezekre nagyon szép megoldásokat mondott, mert azt mondta, hogy ez azért ha egy gazdaságra van bizalom, tehát itt annyi közepes európai vállalat mondta fel, vagy mondott le arról, hogy Magyarországon létesítsen egyébként gyárat, pusztán azért, mert Magyarország úgy nézett ki, hogy például kifele lép az unióból, amit mindannyian mondtunk. Tehát azt gondolom, olyanokkal kell mindig leülni, meccset nézni, akik értenek hozzá. Tehát nem a vak meg a világtalannak, hanem tényleg, azt gondolom, nagyon jó szakemberek vannak, gazdasági szakemberek vannak, és nem biztos egyébként, hogy ma már munkahelyeket kell Magyarországon teremteni. Sajnos az a baj, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, főleg minőségi munkaerőhiány van, tehát megint kedvenc témánk az oktatás, tehát, és ez nagyon fontos lenne. Tehát az a 90-es években volt, hogy kellett, ma már nagyon jó meg kéne válogatni, hogy kiket, milyen hozzáadott értéket, hogyan tudunk egyébként az iskola rendszerre, vagy a továbbképzés, vagy hogyha átképzésekkel például megcsinálni, illetve sokkal erősebbeknek kellenének bizonyos szempontokban lenni a belső tartalék. Tehát én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű és minőségű importot lehetne jó szabályozó rendszerrel kiváltani, amelyek egyébként lehet, hogy nem tűnnek nagy gazdasági trüvajnak, mert nem lehet bejelenteni az alapkőletételt, de egyszerűen amikor csöng a kasszába a pénz, akkor azért az nagy történet. És mondjuk a mezőgazdaság területén is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan sztori van, amelyek talán, ha jól működnek. Például az, hogy 5%-os legyen az áfa a zöldségnél és a gyümölcsnél, annak sokkal nagyobb gazdasági hozadéka lehet akár egy 5-10 éves távlatában, mint az, hogy egészségesen, olcsóbban tudunk egészségesen étkezni, olcsóbban tudunk, mert egyszerűen az az áfa csalás mennyiség, ami mondjuk ebben a szektorban van, az észveszejtő.
1: Uh-huh. Jó, egyébként ebben nem is vitatkozok veled, hogy megfelelő szakértőkkel kell az embernek leülni, és mondjuk tehát arról tárgyalni a miniszterként, hogy hogyan fejlesszük az országot. Viszont ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Szijjártó Péternek a rátermettségét arra, hogy mondjuk egy kínai vállalatnál ellássa azokat a feladatokat, amire őt most felkérték. Tehát nem lehet elvitatni, szerintem, nem csak azért, mert a nyelveket, tehát nyelveket beszél, meg kapcsolati hálója van, tehát meg egyébként egy, a maga nemében ezért ő is egy értelmes figura, még ha nem is értünk egyet azzal, hogy ő milyen irányba képzelt el Magyarországnak az életét, de például itt az adókedvezmények kapcsán, ugye, amit említettél, hogy ugye a kínaiak milyen adókedvezményeket kaptak, megint csak tudok például vitatkozni vele, igen, meg hogy kik kapják a támogatást, hogy a multi kapja a munkahely teremtésre a támogatást, vagy pedig mondjuk egy kisvállalkozó, vagy középvállalkozó, nem mellesleg magyar tulajdonú vállalkozás, de nyilván ezzel tudok én is vitatkozni, de én nem éreztem fairnek itt a mandátum visszaadás kapcsán tett nyilatkozatokat ellenzéki, illetve bocsánat, mostani kormánypárti oldalról, illetve a kormánypárti szimpatizáns mémgyár részéről sem. Úgyhogy...
2: Hát érdekes lesz, én azt gondolom, hogy ezt pár év múlva fogjuk majd megtudni. Én egyébként amiket tudok, vagy hallok Kínáról, nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen stratégiai, hát hogy mondjam, állás, ami fél meddig ilyen, nem is tudom, kémkedéssel is összefügg, annak ne csak egy reprezentációs válfaja legyen az, amit ő mondjuk ebből megkap. Tehát Kína sokkal, hogy mondjam, tehát durvább szokott lenni egyébként a külföldiek bizalmatlanságát illetően.
1: Igen, de mondjuk őt egyébként azok a vádak is érték, hogy Lavrovnak az embere is jelent, és nem tudom, tehát most ennyire vele akkor a Gazpromhoz.
2: Hát lehet, hogy most a Xi és a Putyin között fog követni. Hát igen, mondjuk egyébként az egyik legnagyobb adóász egyébként Maud Gerhard Schröder, aki a Gazpromnak volt az egyik üzleti alelnöke, ha jól emlékszem, és hát azért ő ebbe bele is csúszott, amikor a háború kitört, hogy ott azért nagyon nehéz lesz, ő ugye német kancellár volt.
1: Igen.
2: Még Merkel előtt.
1: Igen.
2: Most erre azt mondják a szakértők, én ehhez nem értek, hogy általában ez elfogadott, rendben is van, csak nem szoktak ennyire közvetlenül, rövid időn belül, és hogy ennyire olyanhoz menni, akivel ennyire direkt kapcsolata van. Ezt nem tudom eldönteni, mert nem értek hozzá. Tehát nem mondja, Schröder esetében mondják, hogy nem vásárolt a német állam, ez igaz, de lehet, hogy a szabályozókon, a beruházás támogatásokon keresztül egyébként akár közvetetten is lehetett ő neki, hát hogy is mondjam, kapcsolata, nem ennyire látványos, nem tudom, ezt nyilván azok fogják majd megítélni, vagy azok tudják igazán megítélni, akik naponta benne vannak ilyenben.
1: De ez nem egy ilyen húz meg, erezd meg dolog, tehát hogyha te mondjuk egy miniszteri székben ülsz bárhol a világban, vagy kancellári székben, akkor neked vannak nemzetközi partnereid, és a nemzetközi partnereidnek valahol engedned kell, valahol vissza kell húznod őket. Tehát tehát megint csak azt tudom mondani, hogy minden politikusnak szerintem a működésében lehet találni olyat, ahol azt lehet mondani, hogy persze, mert itt azt őket segítette.
2: Hát nem mindegy, hogy ezt mondhatod, vagy ez így is van. Én ebben teljesen egyetértek, amit te mondasz, és abban az is benne van, hogy emberek vagyunk, hibázunk. Tehát én ezt nem feltétlen. Azzal van nekem nagyon nagy problémám, hogy mindig mindenki tévedhetetlennek akarja beállítani még egyébként magát, és azokat a döntéseket is, amik egyébként védhetetlenek, azokról is utána be akarjuk bizonyítani, hogy ezek mennyire nem volt más alternatíva, és a legjobbat hoztuk ki belőle. Ebben viszont biztosan nem hiszek.
1: Hát igen, jó, mondjuk ez azért érdekes, mert egy adott székben ülve nem tudom, nem ülünk abban a székben, tehát nyilván amikor hozol egy döntést, akkor elétárnak bizonyos alternatívákat, és azokról hozol egy döntést. Most az, hogy valaki szerint ez vagy az jobb lett volna, a felelősség viszont a tiéd, bár ugye Magyarországon politikai felelősség, hát csak annyiban van, hogy kétharmaddal leváltanak.
2: Pont ez a baj egyébként, amiről beszélünk, hogy ha valakinek hitelességi problémái vannak, azt se fogod elhinni neki, ami már tiszta. Tehát ez a baj a rendszerünkkel is egy kicsit.
1: Igen, és visszatérve az első témánkhoz.
2: De ezért ők tettek?
1: Igen, és visszatérve pont ez, amit most mondtál az első témánkhoz, ugye, hogy Orbán Viktor aggódik a demokráciáért, meg az önkényről beszél, tehát pont azért nem hiteles az ő szájából, mert mindaz, amit ő végigcsinált 16 év alatt, az pontosan ugyanez, és már nem hiszed el neki, hogy ez most a még nagyobb önkény.
2: De lehet, hogy ez nem neked szól, aki úgy gondolod, hogy ez másként van, hanem azoknak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ő.
1: Lehet.
2: Ez a baj. Miért nem próbálunk már egyszer úgy leülni, hogy ugyanazok a szavak ugyanazt jelentsék már, könyörgöm, magyarok vagyunk, nem?
1: Hát de.
2: Tehát most nem kéne legalább bizonyos szintig egy nyelvet beszélni? Tehát, hogy legyen meg tényleg az a nemzeti minimum, ami alá nem megyünk. Szavak kiforgatásában, értelmezésében, nem tudom én. Tudom, rosszabb lesz a kabarénk, de ezről lemondunk, majd keresünk már.
1: Örömest.
2: Igen.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamással beszélgetünk a közélet történéseiről itt a Szabadpéntekben, 15 óra 21 perc van, és menjünk tovább akkor egy...
2: Azt hittem, hogy személyes érintettsége, mint a parlamentben tudod, hogy csak mesélje, hol volt érintve egyébként személyében, tehát azt hiszem a Turockainak volt egy ilyen a csörtéje a parlament elnök asszonyával. Mindegy, nincs jelentősége, mert akkora dolgok nincsenek. Tehát, hogy szokták mondani, abszolút filmszínház már az egész parlamentünk?
1: Abszolút,
2: tehát.
1: Egyébként abszolút, és ez nagyon baj, nagyon nagy baj. Sok most már a színház, és kevés az érdemi döntés. Na és akkor, ha már színház, és erről kezdtünk el beszélni itt a Gazpromról, meg hasonlókról. Ugye Kapitány István azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, ezt Szőlősi Györgyi mondta az ETV Egyenes Beszéd című műsorában.
2: Nem volt egy ilyen Facebookos...
1: Igen, csak hogy én most a Szőlősi Györgyi féle beszélgetésből szeretnék idézni, mert hogy Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjével beszélgetett, aki viszont erre az állításra, ugye, hogy Kapitány István azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, azt mondta, hogy nem igaz, 41 napra elég kőolaj van, és 24 napra elegendő gázolaj van a tározókban, és hogy pontosan azt kifogásolta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, hogy pontosan arra szavazott április 12-én a magyar nép, hogy a tényeket mondják el, és ne a marketing szöveget, és hogy megint az van, hogy megy a marketing szöveg, hogy itt minden rendben van, minden oké, és valójában pedig ez nincs így.
2: Ugye 90 napot ír elő a törvény, ha jól emlékszem.
1: Nem emlékszem rá, fogalmam sincs.
2: Én azt hiszem, hogy egyébként csak, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, tehát a visszatöltöttség adott esetben mit jelentene, és tényleg nagyon érdekes egyébként a történet, mert nyilván ugye a politikus, és nem csak a marketing része, hanem legyünk őszinték abban a részében is, hogy azért szeretne meg is nyugtatni bennünket, mert azt már láttuk, hogy egy pánikvásárlás például adott esetben milyen eredményeket tud hozni egy országban. Tehát értem én egyébként akár a marketing részét is a történetnek, de egyébként jól fogalmazott ez az úri ember? És jogos volt mondjuk adott esetben a felháborodása, vagy igazából, hogy nem is erről volt szó, hanem szerette volna valamelyik frusztrációját, ami mondjuk, most hogy mondjam, tehát jogos vagy ezzel kapcsolatban, tehát a kormányzással kapcsolatos, azt levezetni.
1: Hát én ezt megmondom őszintén, nem tudom megítélni. Nyilván ő egy szakmai szervezetnek a szakértője, tehát valamivel nagyobb rálátása van vélhetően erre a kérdésre, mint nekem. Nem tudom, én azzal egyet tudok érteni, hogy ne marketing szöveg legyen szerintem, hanem a realitás, mert pont ez a baj szerintem minden másban is a magyar valóságban, hogy soha nem merünk szembenézni a valósággal. Pedig egyébként nagyon hasznos lenne már csak a fejlődésünk szempontjából is.
2: Igen, egyébként tényleg volt egy olyan érzése az embernek, hogy az eredeti kapitány nyilatkozata, még hogyha mondjuk az ember ugye, hát hogy mondjam, lehet, hogy felületes, de volt az az érzése, hogy minden helyére került. Érted? Tehát ebből a szempontból akár igaz is lehet ez a vélemény, hogy nem az lett volna, hogy egy ábékességre jussunk, hanem hogy tényleg tudjuk, hogy mi a helyzet, és hogy le tudunk erről szokni.
1: Igen, és a másik dolog pedig az, hogy szerintem ugye a fenntartható életforma szerintem, ami a valóság, amiről beszélnünk kellene, mert ugye az, amikor attól félünk, hogy 41 napig van mondjuk kőolaj, 24 napig van a gázolaj a gázolajtározókban. Szóval, hogy itt igazából szerintem a legnagyobb probléma, amiről sose beszélünk ilyenkor, hogy fenntarthatatlan az az életforma, amiben jelenleg a társadalom él, benne szeretne maradni, holott 30-40 év múlvára már nem is lesz, és ezt nem én mondom, hanem megint csak olyan szakértők mondják, hogy a világ kőolaj és földgáz készlete az 30-40 évre elegendő. Tehát, hogy ez az a valóság, amiről beszélni kellene, hogy hogyan alakítsuk át úgy a következő évtizedekben az életünket, a hétköznapjainkat, hogy minél kevesebb kényelemről kelljen lemondani, de ugyanakkor fenntarthatóbb legyen az, ahogy élünk.
2: Érdekes, amit mondasz, főleg ugye azt hiszem ma volt a Robinak a híreiben, hogy az MTI-re hivatkozva 10%-kal többet fogyasztottunk az előző évhez képest, kőolaj származékot, benzint, dízelt, egy fél év alatt 10%. Mire? Érted? Hát,
1: igen, mire?
2: Úgyhogy volt egy ástopp, amit még évekig fogunk fizetni, vagy hogy mondjam, mert ugye vissza kell a készleteket tölteni, és ezt mindannyian fizetjük, még azok is, akik esetleg ezt nem használták, ugye erről beszélgettünk, miközben én jobban örülnék ennek a zárából mondjuk felzárkóztatási vagy oktatási alapokra, és jogos a feltevésed, és pontosan ez a baj, hogy ezek jók-e, hogy örülünk, és megvan, és nem. Egyébként annyit azért elárulok neked, hogy én egy kicsivel idősebb vagyok, amikor te megszülettél, akkor én már egészen öntudatomnál voltam, sőt, már jóval korábban, és úgy emlékszem, hogy mindig 20 évre voltunk a kifogyástól. Tehát akkor, amikor te megszülettél, akkor is 20 évre voltunk, hogy el fog fogyni, azóta egy kicsivel több már el is telt, ha nem engedett, hogy a korodra utalást tegyek, de...
1: Sajnos ki kell mindig kapcsolnom a dashboard-emest.
2: Érted? Tehát, hogy egy agyrém egyébként, és tényleg nem látszik, hogy erről a szerről le akarnánk szokni.
1: Igen, és ez a
2: legnagyobb... megfőnünk, aminek igen. Állítólag ez az egyik fő oka, hogy túl használjuk a foszilis anyagokat.
1: Igen, és itt van például Paks, egy tök jó példa. Tehát mindenki úgy megy az erőműbe dolgozni kocsival, mintha nem lenne egyébként tömegközlekedés, mintha nem lehetne más módon megoldani.
2: Te mivel
1: csak jársz? Úgy, hogy égetjük a benzint. Én gyalogjárok, kérlek ide, és biciklivel.
2: Na, akkor te beszélhetsz.
1: Így van.
2: Jogos.
1: De én teljesen joggal beszélek. Azt nem mondom, hogy nem szoktam időnként használni, de most elmondom neked, egy hónapig nem volt kocsim, mert itthon volt az unokaöcsém Finországból, és odaadtam neki, hogy ő menjen oda, ahova akar. Tehát nem volt gyakorlatilag autó a fenekem alatt, és érdekes, meg lehet oldani az életet.
2: És akkor most el is adod?
1: Hát el nem adom, de nem, mert már egyébként nem adnám el, ha már megvan, mert sose tudnék venni egy újat, hogyha valamire mégis szükség van, de azt gondolom, hogy meg lehet oldani Pakson belül nagyon sok.
2: És én is villanybiciklivel jöttem.
1: Na látod, hát mi vagyunk itt a legfenntarthatóbbak, akkor legalább
2: hát,
1: mi joggal bírálhatjuk az összes olyan Paksit, aki még a WC-re is.
2: Ameddig orba nem vágnak bennünket.
1: Hát az erőszak semmire nem megoldás, ezt is.
2: Ugye, nem mindegy, hogy melyik, te vagy az erősebb, vagy valaki
1: meg
2: más.
1: Miért nem ülünk lebeszélgetni, hogy értsük igen. meg, hogy mi hol vagyunk rosszul bekötve, Tamás, hogy mi nem akarunk mindenhova még a WC-re is a kocsival menni.
2: Hát meg lehet, hogy nem a fogyasztásba kéne keresni a boldogságot.
1: Igen, abszolút.
2: Hanem meg a karbonlábnyomó, hanem mondjuk egy beszélgetés. Nyilván miközben beszélgetsz, sokkal több oxigént égetsz, mert jár a pofád. Már bocsánat érte. És netalántán, amikor még bele is lendülünk, tudod, tehát érzel, akkor meg még másfélszer, kétszer annyit költünk, mint egyébként, de azt gondolom, hogy ezt kidolgozná a föld.
1: Igen, úgy látszik, hogy most a teheneken kívül megtaláltuk a másik okát, a legnagyobb okát. Igen. Nem, az a baj, hogy nem, mert pont ez az, hogy nem beszélgetünk, és nem lehet
2: így
1: az
2: van.
1: Oka.
2: De gondolj bele, egy jó beszélgetés, mennyi minden hülyeséget, amikor beülünk az autóba, elmegyünk csak csatangolni, mert ráérünk, ahelyett, hogy haverjainkkal beszélnénk egy pohár víz mellett valami jót, normálisat.
1: Igen, és elkeserítő egyébként, amikor például futópályán kint szoktam futni, ugye ott az erdei futópályán, és ott rögtön a futópálya mellett van ilyen kis kiülős asztalka, paddal, minden, és akkor leülnek oda sok esetben már nem csak a fiatalok, egymással szembe, és mindenki telefonozik.
2: Hát jó, most nyilván lehet úgy beszélgetni, hogy közben telefonozol, attól függ, hogy milyen magasra van beállítva a vitapartnereknek az intellektuális szintje. Tehát most, amikor én veled beszélgetek, akkor azért én
1: akkor
2: csak muszáj.
1: Hát igen, akkor erre
2: csak,
1: akartam kitérni.
2: Csak muszáj egy cikket olvasnom közben. Bocsánat.
1: Na, nagyon gondos vagy.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, még egy etapra itt a Szabad péntekben, ahol az imént ugye Kapitány Istvánról volt szó, illetve arról, hogy ő azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, mire Eglik Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének a szakértője viszont azt mondta, hogy ez nem igaz, és hogy a tényeket várná a jelenlegi kormánytól, és nem a marketing szöveget. És ha már itt tartunk, még mielőtt Tamás, neked volt egy felvetésed itt Kapitány István és Szijjártó Péterrel összefüggésben, azt elmondanád, azért előtte annyit elmondanék, még ráerősítvén arra, hogy tényleg azt gondolom, hogy a tényeket várjuk a mostani kormánytól, és nem a megszokott marketing szöveget. Igen, hogy például ugye hogy például a közterületi jelenlétet ugye meg akarja erősíteni a rendészeti államtitkárság, tette ezt közzé a közösségi médiában, és a Zsaruellátó Egyesület egyébként egy mémet készített, amit az imént neked meg is mutattam, ahol egy teljesen üres terem van, és az van ráírva, hogy amikor összehívod a megmaradt állományt, akiket ki lehet vezényelni megerősítő közterületi szolgálatra, és ugye teljesen üres terem székekkel. Igen. Na, ez az, hogy az a baj, hogy amikor ilyeneket mondanak, ez nagyon jól hangzik, hogy persze megerősítjük, csak kérdés, hogy kivel?
2: Hát igen,
1: van erre állomány. Mert ugye azt tudjuk, azt tudja szerintem mindenki, hogy a rendőrségi állományban ugye hiányzik egy csomó ember. Tehát nem tudom, hogy most a rendészeti igazgatási jogviszonyban lévőket fogják kizavarni esetleg a területre, vagy mire gondolt a költő, de ez is egy picit olyan marketing szagúnak tűnik nekem inkább. Na de akkor beszéljünk arról a felvetésről, és Tamás, kérlek, hogy ezt most te vezest fel, amit így a Kapitány István, illetve Szijjártó Péter kapcsán.
2: Igen, ezt az előbb kellett volna már egyébként mondani, amikor ugye arról beszéltünk, hogy Szijjártó Péter elment a BID-hoz, hogy egyébként nagyon sok ilyen Facebook felhozatal volt nekem, ami arról szólt, hogy emberek azt kérdezték, hogy hát ez mennyivel lenne kevésbé tisztességes, mint az, hogy hát bizonyos emberek akár éppen a Shell-től kerülnek ide. Nyilván itt mindig van egy olyan fajta lebegtetés, hogy őket küldték, tehát hogy nem jöttek, meg nem maguktól vannak így, vagy az Erste kapcsán jelent meg több ilyen történet, hogy hát melyik az egészségesebb, és én azt gondolom, hogy igazából azért az egyik nagy problémánk a korrupció szempontjából nehéz elképzelni, hogy valaki a munkahelyéről, hát hogy is mondjam, előre korrumpálja az országot, tehát ez nem nagyon lehet. Az nyilván nem kizárható, hogy valaki utána olyan jogszabályokat próbál hozatni, vagy amellett lobbizik,

0: korábbi magyar kormány között. Így ezzel van. Nincs is semmi így baj, van. Feltéve, ha egyébként nem voltak háttéralkuk, hanem összességében. Mert még azt is lenyeli az ember, hogy valaki rossz döntéseket hoz, mert ez benne van a pakliba, időnként elszámol vele. Mindannyian így vagyunk vele, nem választják újra, ennyi a történet. De ha esetleg voltak más szempontok, az már nyilván ugye egy más kategória.
1: Igen, arról meg már beszéltünk az előző blogban, hogy mi a vélemény.
0: Szeretnék, ha nem köszönetként, hanem tiszteletként kapta volna mondjuk ezt a pozíciót.
1: Így van.
0: Tehát érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy mondom, tisztelik azt, hogy milyen keményen küzdött az ország érdekeiért, de egyébként egy korrekt üzletet lehetett vele kötni, és ilyen ember, ez nekünk is kell, mert nagyon jó kiáll a mi érdekeinkért, de abba az van, hogy legyen megegyezés.
1: Uh-huh. Jó, hát erről figyelj, elmondtam a véleményemet az előző blogban. Persze. Én azt gondolom, hogy Szijjártó Péter egyébként meg fogja valószínűleg állni a helyét a versenyszférában is, mert van olyan felkészült, de hát majd meglátjuk.
0: Hát nem tudjuk, hogy mit várnak kell tőle. Tehát ez soha nem fog kiderülni.
1: Hát ez nem fog valószínűleg kiderülni, de most figyelj, nekünk innentől kezdve, hogy ő nem közszereplő, maradjunk annyi, hogy semmi közön.
0: Hát nagyon bízunk benne, hogy minden hónapban súlyosan beváltja a juanokat, és pörgeti a magyar gazdaságot majd ennyi. A fogyasztásával.
1: Ezt várjuk Szijjártó Pétertől. Jó, oké, szerintem ebben több nincs akkor.
0: Nincsen,
1: most már,
0: nincs,
1: ugye?
0: Persze.
1: Na, viszont akkor beszéljünk, még van egy ilyen történet, ugye...
0: Hát most már klasszikus, nem?
1: Mert?
0: Hát NKA, stb.
1: Igen, mondhatjuk, hogy igen. Ugye itt Nagy Ervin nyilatkozta, hogy feljelentést tesz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntetének gyanúja miatt, mert hogy ugye miután a praepre.hu múlt heti cikke nyomán jókora botrány kerekedett abból, hogy Orbán János Dénes az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től, majd az Operett Színháztól is az irodalmi szcénában egyébként példátlannak számító 100 milliós nagyságrendű összegeket kapott különböző drámai jogdíjaiért, illetve azok operett librettókkal dolgozás és fordításokért. A saját szakmai vezetése alatt álló szervezettől több mint 400, az Operett Színháztól több mint 100 milliót kapott, és hát ugye ebből óriási felháborodás is lett az Operett Színháznak a színészei, művészei is ugye nyílt levélben álltak fel, vagy ki. Na, hát...
0: Az eljárás hogy? Ellen.
1: Így van.
0: Hát én azt gondolom, hogy szóval se jutunk igazából. Tehát most mit lehet erre mondani? Tehát itt nem az a probléma, hogy dolgozott-e, nem dolgozott jó eséllyel, hanem hogy alapvetően egy hatalmi viszonnyal élsz.
1: Igen, abszolút. Ugye?
0: És nem olyan mértékben, bocsáss meg, mert ugye itt is ott talán a legnagyobb felháborodás hogy van, a szénában szokatlan. Ugye így van odaírva összeget.
1: Igen.
0: Mert ugye ez a...
1: Igen,
0: ez
1: 100 milliós nagyságrendű, igen, ami igen, az irodalmi szénában példátlan.
0: Igen. Tehát valószínű, hogy ez a baj, és ez várta ki a biztosítékot, nem pedig az, hogy esetleg adott esetben nyilván az se jó, hogy te vagy a főnök, és akkor megegyezel magaddal, de hát ja.
1: Igen, egyébként, na majd mindjárt erre is kitérünk, ez a megegyezés saját magaddal című történetre, mert szerintem ez az, ami egyszerűen még vállalhatatlanabbá teszi a dolgot, amikor te egyébként egy szervezetnek vagy a vezetője, majd aztán kiutalod a te tulajdonodban lévő, vagy éppen a feleséged tulajdonában lévő, ugye Paksról ismerünk ilyen történetet is, ahol a felesége tulajdonában lévő cégnek utalta ki a bizonyos vezető a pénzeket, tehát ez elfogadhatatlan, és ez semmi.
0: Hát minden esetre gyanús, tehát egy olyan kultúrában, amelyik mindenhol minden van, és nem bízunk meg. Nem azért nem bízunk meg, hanem azért, mert ez egy kulturális deficitje a mi gondolkodásunknak, ott az ilyeneket nagyon kerülni kéne.
1: Igen. És egyébként még a 1,3 milliárdos állami forrást várt volna ugyanez a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT, viszont Tar Zoltán kulturális miniszter ezt most ugye letiltotta.
0: Hát jó helyre került volna, ha látjuk, hogy milyen jó gazdálkodtak eddig is.
1: Igen, és egyébként erről viszont az kiderült, hogy itt egy Attila Hun királyról szóló produkcióra ment volna ez az összeg. Nem tudom, már nem emlékszem, hogy mennyi volt a Rákai Filip.
0: 5 milliárd.
1: 5 milliárd? Na, hát tehát a most Petőfi, vagy soha. Igen, most vagy soha.
0: 5 milliárd, emlékszem.
1: Valami ilyesmi, igen. Na mindegy, de hogy...
0: Hát akkor az apró pénz, ezt akartad mondani? Igen, és még az inflációs hatásról nem is beszéltünk, tehát szerint

0: szerintem erről nem szabadott volna kihagyni. Tehát ennyi pénzére, ha hülyének is megéri, de tehát, hát még nekünk.
1: Hát még nekünk. Ugye? Nem, de tényleg ez tehát elképesztő, tényleg egyszerűen elképesztő.
0: De akkor ilyenkor tényleg mi van mögötte, egy pofátlanság, hülyének nézés? Tehát, hogy azért szeretem a hazámat, mert jól élek belőle?
1: Hát ez jó kérdés, ezt nem tudom. Igen, de egyébként szerintem látva a Fidesznek a jelenlegi szétesés közeli állapotát, szerintem azért elég sokaknak, sokak addig szerették ezt a nemzeti hazát, ameddig profitáltak is belőle, vagy nemzeti gondolkodású.
0: Hofinak volt 86 után egy jó mondás, hogy a mexikói évi, szeretjük azt, ha valaki a foci értél, csak ez nem annyira, hogy a fociból él, tehát...
1: Na, hát jó, figyelj, tehát meglátjuk, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a nyomozásnak a vége. Az biztos, hogy az elfogadhatatlan, hogy bármilyen vezető, megjegyzem, ez paksi, akár cégvezetőkre is vonatkozik, önkormányzati cégvezetőkre, hogy úgy sáfárkodjon a rábízott pénzzel és hatalommal, hogy egyébként a rokon vagy a
0: akkor
1: feleség...
0: Andi nem is adhat nekem fizetést?
1: Hát neked, hát...
0: A cégből? Jó, ez magáival azt csinál, amit elvesztett a közé.
1: Igen, igen, de egyébként ezt beszéljétek meg otthon.
0: Oké, értem.
1: Na, szóval, hogy a feleségnek, a férnek, a nem tudom én kinek...
0: Tehát a családon belül egyébként nem. Úgy, hogy igen. Tehát
1: ez összeférhetetlen, és én nem is értem, hogy gondolják emberek, hogy közvagyomból gyakorlatilag így lapátolják ki maguknak a pénzt.
0: Egyébként úgy összeférhetetlen, hogy utód derül ki, mert hogyha én előre meghirdetem transzparensen, mert van tényleg valami ilyen dolog, ami miatt nem lehet megkerülni ezt a helyzetet, akkor azt gondolom, hogy nincs ezzel probléma. Mert akkor előtte már a fölháborodás úgyis elmossa a történetet, de az, hogy stikába próbálom megcsinálni. Ezekkel van mindig azért a probléma, ezért fontos az átláthatóság, és az ilyen szervezeteknek a teljesen, mit tudom, az utolsó forintig lebontott, mire is hogyan költöttük típusú elszámolás.
1: Jó, igen, ez mondjuk ezzel a kiegészítéssel el tudom fogadni, hogy bizonyos ilyen nagyon szűk helyzetben ez akár...
0: De akkor előre hirdessük meg?
1: Csak akkor előre hirdessük, mondjuk ki. Jó, na oké, na akkor ez most a nemzeti minimum.
0: Oké, mi ketten megállapodtunk.
1: Mi megállapodtunk a nemzeti minimumban, ezt most elő fogjuk terjeszteni majd innentől kezdve minden egyes szabad péntek után az újabb és újabb nemzeti minimum.
0: Az oktatás és a...
1: Igen. Na, maradt még 3 percünk, Tamás, és akkor beszéljünk egy kicsit a VB-ről. Ugye vasárnap lesz, ha jól emlékszem, a
0: igen,
1: döntő.
0: Most már azt is tudjuk, hogy kik
1: most
0: játszanak.
1: Most már azt is tudjuk, hogy Spanyolország és Argentína játszanak a döntőben. Hát sajnos az angoloktól is el kellett búcsúzni.
0: Igen, sajnos.
1: Mind a németek, mind az angolok, akikre te igen. És Józsi tettétek a...
0: Hát jó, hát most a szurkolóként, ez, érted, a magyarokra is tettünk, csak már nem voltak kint.
1: Hát sajnos nem voltak kint, igen. Egyébként pont azért engem annyira nem is érdekel a VB. Bele-bele néztem, meg azért így követtem, hogy kik hol tartanak mint, és annak örülök, mert azt az én ugye annak idején azt mondtam, hogy hát én szerintem a spanyolok fogják nyerni, és én ennek örülnék is, ha már ott vannak, ők nyerik.
0: Az mindig jó egyébként, hogy
1: meglátjuk.
0: A hozzáértők egyébként, ahogy is mondtad, várjál csak, mi is volt a Bece neved? Amikor a Gyuri itt volt. Margitka, bocsánat.
1: Egyébként hozzá megjött a szakértőnk, aki majd fogja mondani, igen. Úgy látom, hogy ki fog nyerni, majd ezt a Paks FM hallgatói is láthatják a Facebook oldalunkon. Bocsánat, Margitka belét folytotta a szót.
0: Igen, egyébként pont az lesz szerintem labdarúgás veszten, most éppen nézem, hogy a M4 Sport szerint a legnagyobb esélye Messinek van az aranylabdára. Tehát egy agyrém, hogy most tényleg nem akarok bántani senkit, de amikor egy Iniesta VB döntőben gólt lő, amikor egy Schneider elviszi a hollandokat a döntőig, és megnyeri a BL-t, mert nem a Barcelona volt a BL, na akkor, hát a Messi rúgta a legtöbb gólt a spanyol bajnokságban. És kit érdekel? Mindig a VB szokott számítani. Nem, ez most a Messi volt. Ja, oké, akkor ő kapja az aranylabdát. Ő elméletileg elment Amerikába levezetni, egész évben pihent, nem akarom bántani a két kontinens labdarúgásának a különböző, és akkor most van egy hónap, amikor tud teljesíteni. Nyilván nem akarok én bántani, nem akarom bántani ezt a szegény embert, csak azt nem értem, hogyha mindig mozgóvonal a taktika, és a lényege mindig az, hogy hát messzire jöjjön ki, a győzelem, vagy hogy mondja, hogy tehát ha mindig úgy keverjük a lapokat, akkor az valahol előbb-utóbb egyébként az egészet ledarálja, tehát az egész labdarúgás. Tehát ha a VB a legfontosabb, akkor legyen mindig a VB a legfontosabb, amikor van, vagy az Európa-bajnokság, vagy a kupa, de én már nem tudom követni, hogy mikor mi számít.
1: Hát figyelj, de ezt a magyar politikából is.
0: Igen.
1: Hogy addig az Európai Unió, amíg az felénk húz, aztán utána mégsem. Szóval, hogy na jó. Tehát
0: de lehet, hogy az a baj, hogy a Margitkák érezzék jó magukat, mert akkor úgy érzik, hogy egyensúlyban van a világ, legalábbis amit a labdarúgásban jelent, viszont a szurkolók, akik tényleg, hogy mondjam, a labdarúgás pártiak, nem csak a körülvevő marketing egyebekre, sóra, felhajtásokra kapják fel a fejüket, akkor azt gondolom, hogy őket előbb-utóbb elidegenítik.
1: Hát, figyelj!
0: De a héten már...
1: Igen, ez így van.
0: Panathinaikos,
1: ezt akartam mondani, hogy Margitka akkor lesz nagyon boldog, hogyha egyébként a Panathinaikos ellen tisztességesen helytáll a Paksi FC 23.
0: Mondd azt, hogy tovább jut, hát merünk, ez az.
1: Nyerni szeretnék.
0: Én tovább jutást szeretnék.
1: Jó, oké. Okay. Akkor okay. Legyen így, igen, ez fontos, mert ugye lesz egy visszavágó, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy kívánságainkat jól fogalmazzuk meg. Na mindegy, végül is lejárt az időnk, úgyhogy most már muszáj, hogy elköszönjünk. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
0: Mindenkinek kellemes hétvégét.
1: És Harmad Gabival, így van, én is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és jövő héten is tartsatok velünk, addig is sziasztok.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en. Nagy

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
3: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akel a Matfield, szombaton pedig a Mobilmania vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
3: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarral, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoninetet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Box FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Folytatjuk a diskurzusokat vendégünkkel, Daniela Sisinénnel, aki Finnországban tanul a Tamperei Egyetemen, gépgyártás technológia tanszéken, és jelenleg itt van nálunk Pakson, ugyanis a Paks 2 projektben részt vesz gyakorlaton. És egyébként köszöntetem Kóti Lórántot is a stúdióban, a Rosszatom Magyarországi Kommunikációs vezetője. Igen, jól mondtam?
2: Igen, tökéletesen.
1: Igen, bocsánat, lehet egy kicsit közelebb a mikrofonhoz? Jó reggelt. Jó reggelt. Lóránt fog nekünk fordítani majd, ugyanis a visszajelzések alapján természetesen egy kis fordítást igényel. De egyébként összefoglalva egy kicsit, amiről beszélgettünk eddig Danielával, arról beszélgettünk, hogy egyáltalán hogy került ide hozzánk Paksra. Úgy történt, hogy a Rosszatom moszkvai központjához beadta tulajdonképpen ugye egy-egy ilyen
2: jelentkezést,
1: nyugodtan mondhatjuk, igen, jelentkezésnek. Aztán itt akadt ugye a gyakorlati munka, ami nem mással foglalkozik egyébként itt nálunk a Paks 2 projektben, mint szimulátorok műszaki dokumentációjával.
2: Készül a szimulátornak a műszaki dokumentációja, aha, és ehhez különböző részfeladatokat végez Danila.
1: Aha, igen. Illetve egy kicsit beszélgettünk, hogy tetszik neki Paks, hogy tetszik neki Magyarország. A Balatonon volt nemrég, sárkányhajózással foglalkozik, az nagyon bejött neki, úgy láttam. Illetve Paksot is nagyon kedveli. Egy kisváros ugyan, ami egy kicsit meglepő volt számára, főként úgy, hogy Helsinkiből érkezett. De abszolút nyugisnak találja a Paksot, ami abszolút így is van, úgyhogy ezzel nem tudok vitatkozni. Szóval, folytassuk a beszélgetést, akkor csináljuk úgy, hogy angolul beszélgetünk egy kicsit, aztán utána megállunk egy kicsit, és akkor hogyha esetleg jó, tudnál fordítani.
2: Tesz egy összefoglalót adok ebből a válaszokból.
1: Persze, nagyon szépen köszönjük. So, where were we?
3: Somewhere. Ended up where I was telling you about how did I get into the nuclear energy.
1: Oh yeah, sure. Your personal angle about nuclear energy. So I suppose you found it fascinating, the whole thing.
3: Yeah, it was fascinating, and it's so hard in technical implementation, you know, but because it's hard, it doesn't mean like it's scary, you know. It's hard, but when technology develops like all the time, like it's become easier, and it's the whole complexity of the stuff. It's easier to understand, like in the time, because when we look back in the 1950s, when the nuclear energy was just getting started and beginning, like it was very hard to do. But now, because we have technical developments, computers, automation, all the kind of stuff, it's easier to control, easier to build, and you don't have to draw on the papers like all the technical documentation and all the drawings of the reactors and, you know, all the parts of the reactor.
1: Mm-hmm. Right. Lurend?
2: A technológia, ami érdekelte Danilát, konkrétan ugye ahhoz képest, hogy az 50-es években, amikor kezdődött maga az atomenergetikának a története, ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technika, a technológia. És hát amit ő végez most, az különböző technikai eszközökkel, például olyan dolgok, mint a reaktor tervezése, ez az, ami kifejezetten őt érdekli az atomenergiában, röviden összefoglalva.
1: Uh-huh. You mentioned safety. Do you think nuclear energy overall is a safe energy?
3: Yeah, I think it's safe. Like the problems and accidents, there's only a few accidents in nuclear energy, and it's been with us like for 75 years now.
1: Mm-hmm.
3: Like for, it's very long time and only a few accidents, and they also are like, it's like human-based accident, like what we see in the Chernobyl, but in the other one, in the Fukushima, there's like a earthquake and the tsunami which came and destroyed the station. But current stations, and especially one that's built here, it's like it's completely safe. Yeah, there's like they have nowadays the containments, and it's very hard to bring the reactor to the point where it explodes, because there's so many safety measures before that, so you can stop reactor completely, and the radiation will not escape like the containment where the reactor is.
1: Right, because it's built differently. Lurend?
2: Nagyon biztonságosnak tartja Danila az atomenergetikát. Voltak ugyan az elmúlt 75 évben, amikor mióta az atomenergetika ugye kezdetét vette, előfordultak olyan, főleg emberek okozta, emberi hibák okozta balesetek, de a technológia fejlődése az lehetővé tette, hogy ma nagyon biztonságos az atomenergia, és konkrétan azok a blokkok, amelyek itt Pakson fognak épülni, a biztonsági megoldások teljességgel biztonságossá teszik.
1: Now a little bit about your plans in the future. So what are you planning to do after this internship?
3: After this internship, I have 1 year left of my master studies in the university. I'm like half a year of the studies, and in January I have in plan to start to do my master's thesis. Mm-hmm. I already talked with my manager about that, and there is a possibility to write my master's thesis about the PAKS2 project or here.
1: Yeah.
2: Jelenleg ugye Danila mesterképzésen vesz részt, és rövidesen diplomát kell írnia. Gondolkozik azon, hogy visszajön, és tulajdonképpen a diplomamunkáját a PAKS 2 projektről, vagy ezzel kapcsolatosan fogja megírni.
1: Absolutely, it makes sense, I mean, because you have like a up close, up front.
3: Yeah, I'm very interested because I wrote already last year when I wrote my bachelor thesis. Mm-hmm. I wrote about nuclear fusion.
1: Fusion.
3: The future reactors, the power of the sun, you know? The same reaction that happens on the sun. Like, there is already technology existing, like,
1: sure.
3: For over 50 years that we can do it, but the technical development should be done so we can bring it to the point where we can generate energy with it.
1: Like,
2: igen, ezt még elmondanám, okay, hogy a fúziós energiáról írt egyébként egy dolgozatot az egyetemen. Ugye 50 éve foglalkoznak a fúziós energiával, tehát ez az egyik, a jövőnek az egyik ígéretes irányzata.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Ennél fogva Gugi Zsolttal és Farkas Zsomborral beszélgetünk. Jó reggel, srácok!
2: Jó reggel!
3: Drága hallgatók!
1: De imádtam ezt most, úristen! Nagyon, nagyon szinkronba vagytok amúgy.
2: Egy ilyen csorda vokálnak is elmentünk volna. A következő bárhol, dalba bárhol. Majd egy ilyet nyomunk.
3: Élesztő felébresztett minket.
1: Úristen, hát a kövitreknek valahogy ezzel kell összefüggésbe állnia.
3: Beleírjuk a dalszövegbe, Paks FM és az élesztő. Gyerejétek velünk.
1: Sajnos, igen, tehát ezek ilyen ingyen reklámok kell, hogy legyenek amúgy. Nincs nekünk az ilyenekre semmiféle kapacitásunk, de köszi, hogyha bevállaljátok a nélkül is.
3: Simán talán Paks környékét szeretjük, imádjuk. Bárhol, bármikor.
1: Srácok, mi is imádunk titeket, és ezért meg is kell, hogy kérdezzem, most éppen mit csináltok, hol vagytok?
2: Kezdte Zsolti, ne legyünk folyamatosan szinkronban.
3: Az az igazság, hogy én itt éppen aktivizáltam a hallgató és a rajongói körünket, akik mondjuk a környéketekről is elég sokan vannak szerencsére, hogy srácok, tudom, hogy még nagyon reggel van, de most érdemes hallgatózni igazán a rádiót. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy izgatottan vártuk itt az adást, hogy is legyen, és mivel is fogunk kezdeni, meg hát majd nem sokára még együtt fogunk utazni Zsomborral is. Nagyon jó kis eseményére, úgyhogy nagyon izgatottan a hétvége előtt vagyunk.
1: Meséltek erről az utazásról.
2: Igen, én itthon vagyok és készülődök éppen, ugyanis nem soká indulunk a legény búcsúmra, ami ezen a hétvégén lesz,
1: wow.
2: És természetesen Zsolti barátom is hivatalos oda, úgyhogy ott fogjuk folytatni a közös tennivalókat, úgyhogy egy ilyen eléggé rendhagyó hétvége előtt állunk.
1: Aha, legény búcsús brutalitás.
2: Így van, igen.
3: Nem könnyítették meg a dolgomat, mert nekem ez egy hétvégés legény búcsú lesz Zsombinak, és nekem szombaton Tasra kell menni egy kitelepülésre, rádiós dologra zenélni.
1: Aha.
3: De azért megnyomjuk, amit lehet ezen a legény búcsún. Mint ahogy zenélve is.
1: Igen, tényleg azt akartam mondani, hogy ha már rendhagyó legény búcsú, ott zeneírás is történik?
2: Egyébként semmi nem kizárt.
3: Zsombiból bármi
2: annyit kell tudni erről a helyről, ahol leszünk, hogy egyébként ez Bács-Kiskun megyében Szank nevű település, nem tudom megvan-e.
1: Nem.
2: Keresztapámnak ott van egy tanyája, így lényegében az erdő közepén, így mindenkitől és mindentől elszigetelve, esetleg így néhány állat van, aki megzavarhat minket, meg akit mi is megzavarhatunk, úgyhogy ez abszolút bizonyos értelemben a nyugalom szigete, bizonyos értelemben meg akármit csinálhat az ember, és nyilván nem zavarja a szomszédokat, lehet zajolni, hangoskodni, énekelni, úgyhogy valószínűleg ilyen zenés jellegű programok is beköszönnek majd valamilyen formába, és hát igen, azt se tartom kizártnak, hogyha már ott így összeverődik egy ilyen brigád, hogy valami következő dalhoz vagy projekthez születik ötlet egyébként.
3: Igen, bár tudod, Levente, ott mi leszünk az állatok, amúgy lehet.
1: Igen, ez valami.
2: De Zsolti, most miért égesz minket a hallgatók előtt?
1: Ez égés, szerintem ez...
3: Ismernek minket.
1: Ugyan már, ez diadalmas megközelítése egy legény búcsúnak. Úristen, annyira jó az a név. Crazy Boys. Egyszerűen imádom. Ez honnan jött? Kinek a fantasztikus ötlete volt ez?
3: Hát ugye nekem van egy társam, Chris, akivel a DJ iparban mozgulódunk és dolgozunk együtt. Most már immáron 4.-5. éve mindig összekeverem már, hogy hogyan is, mikor is tettük azt, hogy legyünk Crazy Boys, mert ugye előtte sokáig szinkrénként, meg Chrisként ismertek minket, hogy külön-külön mentünk, és mindegy, volt egy nagy egyetemi fesztivál, amire meghívást kaptunk Pesten, Tehát is mondjuk, hogy hát azért ide össze kéne szedni magunkat, hogy nem annyira a back-to-back szettet kéne csinálni, amikor két DJ ugye összeáll egyszer egy időben, hanem akkor inkább csináljunk azt a formációt, ami már évek óta ott lebegett az éterben, hogy meg kéne csinálnunk, és hát mivel mindig szeretjük a bolondkodást, mindig szeretünk a lehető legnagyobb energiaszinteken mozogni, még akkor is a fáradtak vagyunk, ezért így adta magát, hogy a Crazy Boys, ha már ketten vagyunk, ugye Boys, akkor ez így mindenképpen össze tud jönni, és akkor ennek csináltam egy ilyen nagyon jó kis kecskekosos logót is, amilyen sokan sátánistának nézik néha, de hogy messziről a Bird Jackinot vérít felfestve, és akkor lehet kiszúrni minket, hogy ez az egyik védjegyünk, hogy ő ott van. Uh-huh. Így jött a Crazy Boys, így.
1: Tényleg, annak a kecskének nincs valami neve? Ilyenkor az ilyen bandás kobaláknak szokott lenni.
3: Még nincsen, bár a plüst már gondolkodtunk, hogy kellene ilyen kis plüstöket szerezni, amiket lehet dobálni így a fellépéseken, főleg mikor mondjuk Földvárra visszatérünk, annak mindig nagy hagyománya van.
2: Vagy figyelj Zsolt is, szerintem a tanyán, ahova megyünk egyébként, én úgy emlékszek, hogy van kecske, úgyhogy na, nem plüss, hanem egy igazi kecskét
3: igazi. Majd fog a következő TikTok videó már forog is itt van a fejemben.
2: Amúgy simán.
1: Azt akarjátok?
2: Benne van a pakliban.
1: Azt akarjátok mondani, hogy most hazavisztek onnan egy élő kecskét, és majd azt fogjátok bedobni a közönségbe, amikor visszatértek Dunaföldvárra?
2: Hát,
1: valahogy ezt raktam össze fejében.
2: Egész jó ötletnek hangzik.
3: Most amúgy igen. Akkor lehet, hogy megmenekül a földvári közönség, mert idén nem kaptunk meghívást a Parti Fesztiválra, de ugye azért vissza szoktunk térni, és nagyon szeretjük és imádjuk a szervezőket is, meg igazából az egész helyi közönséget. Aha. De idén akkor megkímélünk mindenkit így igen. A kecskét, de lehet, hogy ha a jövőben kapunk meghívást, akkor
1: inkább azt csinálnám, hogy annak ellenére, hogy nem hívtak meg minket, titeket, annak ellenére nyugodtan menjetek el, és lépjetek fel, és legyen ott kecske is, annyira jóban vagytok a szervezőkkel, akkor biztos elnézik nektek ezt a kis malőrt.
3: Kis Lajos Csabának megkérdezem majd a véleményét erről,
2: hát figyelj, tulajdonképpen pont tegnap beszélgettem amúgy egy zenész barátommal, aki mondta, hogy Dunaföldvárra mennek majd, én meg így összeraktam, hogy valószínűleg a Parti Fesztiválra. Egyetlen egy baj van, hogy ez a Parti Fesztivál elvileg a esküvőm napján lesz, de amúgy meg szerintem simán megérti a mennyasszonyom, hogyha azt mondanám, hogy pár órát, mert tehát, hogy érted, hogyha már ilyen dolgokat leszervezünk és összehozunk, akkor a vőlegény éppen Dunaföldváron kecskét dobál.
1: Egyébként azért, hogy mondjam, óvatosságra intellek titeket itt a nagy legény búcsú során keletkező zseniális ötletek, azok, hogy mondjam, később nem biztos, hogy annyira megállják majd a helyüket majd, amikor szembe kell nézned. Hát, szembe kell nézned a mennyasszonyoddal.
2: Ez nem is feltétlen itt olyan, én nem is feltétlen olyan dolgokra gondolnék, ami konkrétan így a mennyasszony személye ellen bántó vagy sértő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, viszont az talán egy picit tényleg ijesztő, hogy ezen a helyen, ahova megyünk, ott az elmúlt években, amikor bulisztunk esetleg hasonló körülmények között, akkor volt már, hogy volt két-három olyan ötletem, ami utólag rájöttünk, hogy nem kellett volna, úgyhogy az egész család és ismerős gárda nagyon félt engem, hogy így az esküvő előtt egy héttel nehogy megint legyen valami olyan ötletem, hogy én valamit
3: lekötözünk,
2: csinálok, kipróbálok, úgyhogy igen, szerintem biztonság jó intézkedéseket azt tegyük
3: meg, és
2: akkor legyen egy ilyen hátra kötött kézzel egy gumifalú szobába ülünk és sakkozunk, vagy nem tudom valamit.
3: Érezd jól magad, Zsomba. Mi az, hogy megyünk.
1: De közben te ezt akartam mondani, hogy legalább lesz ott egy support group, akik megakadályozzák, hogyha valami igazán nagy hülyeséget szeretnél eltervezni.
2: Hát,
1: vagy
2: az a baj,
1: vagy
2: hogy,
1: nem.
2: Az a baj, hogy ezeket a hülyeségeket többnyire azokkal az emberekkel követtem el az elmúlt években is, akik most is ott lesznek, tehát túl nagy a akadályt nem jelentett a jelenlétük.
3: És akkor nem. Most csatolok arra, hogy ilyen volt ez is, hogy a Crazy Boys-zel összeállt Zsombor, és azt mondta a Crazy Boys-ból az egyik tagnak, azaz nekem, hogy énekelned kéne tesikém, és akkor lett egy visz ez az út.
2: Hát igen, tulajdonképpen ez is elég extrémen indult. Ott voltam éppen a Zsoltinál, ezt az előbb is említett rádió showját csináltam egy pár hónapja hétfőn, és csináltunk ott is egy ilyen kis dalpremieres beszélgetést az egyik új dalom kapcsán, ezért átugrottam hozzá, és hát azt tudni kell rólam, hogy én nagyon szeretek futni egyébként, és be vannak általában ütemezve nekem így a futóedzések is, így a munka, meg a zenélés, meg minden mellé, és akkor így mondtam Zsoltinak, hogy figyelj, már nekem el kéne ma még menni futni, de mondom, hogyha esetleg itt elkezdünk iszogatni, van valami piája, akkor mondom, hogyha már így össze tudtuk hozni, hogy itt vagyok, akkor maradok. És az a bolond meg élő adásban, a rádióban, meg TikTok live-on csinált egy szavazást, hogy Zsombi menjen futni, vagy maradjon inni, és hát szerintem nem titok az, hogy mi lett a szavazás eredménye.
1: Elmentél?
2: Úgyhogy elmentem futni.
1: Elmentél futni, igen. És közben ittál? Már itt, hogy össze lett hozva a kettő végül is?
2: Igen, nem, hát végül is, tehát ott maradtam nyilvánvalóan, tehát nem feldítem itt a tényeket, ott maradtam a Zsoltinál, és ott tök jó hangulat kerekedett, ő meg így elkezdett rádúdolni a zenékre, amiket éppen ott nyomott, és én meg egyszer csak tényleg így ránéztem, és mondtam, hogy figyelj már, neked egészen van hangod, mondom, csinálunk egyszer egy olyan dalt, amiben énekelsz egy verzét, és lényegében itt meg is beszéltük azt, hogy lesz egy közös dal ilyen formában is, úgyhogy így indult ez a folyamat.
1: Aha.
3: Igen. És én pislogtam azért, de és azért jó, persze.
1: És visz ez az út, ez lett? Tehát, hogy,
2: így van, igen.
1: Úristen, ez annak az eredménye, ebben már fogsz énekelni?
3: Igen.
1: Igen, mondom, ott a csendben. Igen. Tehát, ha akarjátok, ha nem, igen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, mert egyébként ugye, akik követnek minket, vagy ismerik a Crazy Boys-t, valaha is hallottak bármilyen zenénket, azok tudják nagyon jól, hogy ugye mi a produceri részben szoktunk benne lenni, azaz mi szoktuk megcsinálni a zenét, mi szoktuk leszervezni az egész folyamatot, mit csináljuk a videók,

0: 2000-es évekhez szoktunk nyúlni, és direkt ugye olyan zenékhez, amik nem a top 40 rádiós lista, ha csak nem valami külön kérés, mert mondjuk volt az Ariáéknak ugye a Pannónia daluk, és akkor az például a TikTok közönség megszavazta, hogy nagyon-nagyon szeretnének belőle egy ilyen crazy boys-os technót, és hát igen, látszik is az eredménye, mert nagyon-nagyon jók a visszajelzések, meg jók az online elérések, de ugye inkább olyanokhoz szeretünk hozzányúlni, mint a Noxnak a Szeretem dala, iszonyú jót ment, közel 500 000 lejátszásnál jár most már YouTube-on, vagy egy jó kis tehén tánzenekar.
1: Jó örök!
0: Hogy van az, ahol nagyon szeretjük a tanárnéninket, a Fluo zenekarnak, uh-huh. a kis és ikonikus nagy dala, amit a suliban pörgettünk annó, de ugyanígy a Lagzikról ismert Katyusa is, ahol a kombinált fogót kell visszaszerezni, ahhoz is így nyújtunk, meg hát nagyon sokféle dologhoz nyújtunk, amit szeretünk, meg van, ahol mondunk, hogy DJ Szatmári kért föl minket, úgyhogy uh-huh. ezek ilyen tök jó megtisztelő dolgok, és az a lényeg, hogy ezek mindig általában a 2000-es évekhez uh-huh. adhatóak. De aztán jön a Zsombor, és ő megtöri a dolgokat, mert ő az egyetlen, akinek úgy mondhatni szinte rögtön csinálunk, hogyha olyan van valamelyik dalára, valami olyan remixet, ami ugye a mostani zenéből jött ki, és hogy akkor ráadásul az nem techno, vagy nagyon egyszer volt csak, amilyen punk techno lett, de olyankor általában inkább ilyen house-osabb világba megyünk, akkor inkább a rádióban eladható 124-126-os tempó között szoktunk.
2: Jó, de Zsolti, azért hagyjuk már meg azt, hogy amúgy 2025 is a 2000-es évek, tehát hogy azért, hogyha most ilyen nagyon tágan értelmezzük a dolgokat, vagy lazán, akkor tulajdonképpen, tehát nem 3125-öt írunk meg ilyenek, hanem tehát, hogy én csak úgy mentem a helyzetet.
3: Igen, én is inkább a 70-es éveket preferálom, az 1870-es éveket zeneileg. Na jó, visz ez az út, szövegileg, témailag, ez hogy keletkezett? Ez is egy ilyen kollaborációnak az eredménye, amikor így egyből jött valami Zsombornak a témájára, vagy ez mit lehet tudni erről a trackről, amit mindjárt
0: itt
3: bemutatunk?
0: Itt az van, hogy nagyon hosszasan gondolkodtam, hogy milyen szöveget kéne írni, megmutatni Zsombinak, hogy na milyen egy igazi sláger, de aztán mondta, hogy hagyjam a profikra, és így megírta ő.
3: Kemény.
2: Ez igazából viccet félretéve, amúgy két régi dalötletnek az egyesülése volt így nálam, ugyanis a zenei rész az nagyjából 2-3 évvel ezelőtt kezdett el megszületni, akkor még egy másik előadónak egy másik dalhoz, tehát másik szöveg volt hozzá, picit másabb volt a koncepció. A szöveget azt meg tavaly nyáron kezdtem el írni, akkor jöttek az első foszlányok, amikor lent a Balatonon forgattunk egy klipet, szintén egy másik előadónak, és ott álltam Siófokon a Szabadstrandnál a vízben, és ahogy ott néztem a tájat, jött ez a hangulat, abszolút elkapott, és ez a két ötlet akkor állt össze egy dallá, amikor én mondtam a Zsoltinak, hogy csináljunk akkor majd egy közös tracket, és ahogy eljöttem onnan tőle, egy néhány nap telt el, és jött ez, hogy miért nem ollózom össze ezt a kettőt, mert a szövegnek abszolút ilyen nyári, balatoni, nyaralós, bulizós vágya volt. A zene meg ugye egy ilyen lendületesebb pop-rock hangszerelés végül is, és ez a kettő tökéletesen összepasszol, és működik azzal a koncepcióval, amire én meg titkon évek óta vágytam, hogy forgassunk majd egyszer lent a Balatonon így haverokkal egy klipet, és hát egyszer csak így a fejemre csaptam, hogy mi lenne ennél jobb, hogy egy olyan klipet, ami arról szól, hogy a Balatonon bulizunk a haverokkal, egy olyan dalhoz csináljuk, amit amúgy alapból a haverommal csinálok együtt, és így megszületett a tökéletes ötlet.
3: Együtt álltak a csillagok, úgy érzem.
2: Így van. És akkor utána elküldtem Zsoltinak a demót, ahogy így összeollóztam a kettőt, és mondta, hogy fú, ez neki is baromira tetszik, és akkor ötleteljünk, mondtam, gyere át, és akkor

0: akkor mutatott pár referenciát, hogy mit képzel el az ő részéhez, és akkor ott összerakosgattuk.
1: Wow! Imádom a pezsdítő kreatív folyamatokról hallani, ez nagyon inspiráló. Kösz is, srácok, hogy beavattatok a háttérbe. Szerintem most már kb. Majdnem nincs más hátra, mint meghallgatni. De egyelőre még egyébként, ha nem is Dunaföldváron, de valami live téma várható a nyáron még?
2: Hát ugye nekem most szombaton, aki esetleg szeretne találkozni, vagy ilyesmi, az Tasson meg fogja tudni tenni, ugyanis ott a Városi Napok kitelepülésén mi is ott leszünk, úgyhogy zenélni fogunk, bár egyébként eléggé rendhagyó időben, mert ha minden igaz, akkor délelőtt 11 órától 12 óráig fogunk zenélni.
1: Úristen!
2: A Dunaparton, ha minden igaz, kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek, ilyen korán se zenéltünk még.
1: Ja, miket vinnél kávé egy ilyen idősávhoz?
2: Egyébként ugyan többnyire a rádiós berkeken belül fogom itt építeni a dolgokat, mint amikor adásolunk is, és az első órát építem, úgyhogy minden, ami akár a mostani Dua Lipa és társai beleférhetnek, de azért én nekem, tehát mi sosem voltunk röghöz kötött előre tervező DJ páros, nekünk mindig az van, hogy minden zenénk is ott van egy helyen, visszük magunkkal, és egyből megy a kontaktálás a közönséggel. Tehát az első tracktől kezdve, amint beállunk, de már szett előtt is figyelni szoktuk azért a mimikákat, a reakciókat, hogy ki mire bólogat, ki mire dobol a lábával, meg ennek a társai, minden, amiből azt tudjuk leszűrni, hogy na, ez egy kicsit már mozgatja az emberek fantáziáját, és akkor ehhez szoktuk azért alakítani a szettünket, úgyhogy ha esetleg belemegy egy zorba a trackbe, akkor belemegy egy zorba a trackbe, és hogyha ezért minket mondjuk megszólnak a DJ társadalomból, a DJ társaink, az minket nem érdekel, mert mi annak a híve vagyunk, hogy úgy kell eladni a saját zenédet, hogy ne erőltesd, hanem azt szépen építs bele egy olyan autentikus helyi közönségbe is, aki mondjuk iszonyúan nincs hozzászokva mondjuk egy technóhoz, vagy nincs hozzászokva, hogy úristen, csak a tudsz rádiózene szól, hanem lehet, hogy ahhoz van szokva, hogy ők mondjuk amúgy mulatósabb pártiak, akkor azt igényesen bele lehet ilyen átmenetekkel csinálni, és ezért nagyon jó, hogy ugye van a Bitto Duo-val az aranylemezes együttműködésünk, az Izzik a vérem, mert az ilyenkor instant ütőkártya. Ez is csinálunk ilyen együttműködéseket, mert ezzel mindenkit le tudunk lezetem, úgyhogy tas, ha bárki jár arra fel, hogy a kurak tasson várunk mindenkit sok szeretettel szombaton nélő.
0: Meg hát azért azt említsük meg, hogy bár azon túl, hogy én is, mint előadó az elmúlt nagyjából 2-3 évben így az élő performance-okat teljesen tudatosan kerülöm, és így igyekszek inkább a háttérben minél több és minél jobb tartalmat kreálni, és népszerűsíteni azt, amit csinálok, de most rendhagyó módon bevállaltunk egy olyat, hogy július 28-án Réfülöpön a Nyár 2026 című műsorban fogjuk előadni ezt a dalt is, ott a Mólón megbeszélgetni egy jót, úgyhogy ha valaki kíváncsi, hogy szól élőben, akkor mindenképpen kapcsoljon majd oda.
2: Úristen. Életem első élő éneklése egy élő műsorban.
1: Wow!
0: Hú. Egyből a mélyvízbe, Zsolt.
1: Az totál mélyvíz, így van. Hát, srácok, sok sikert ehhez is, és ugyanezzel az energiával is elánnal légy szíves az egész nyarat, meg az egész évet, meg mindent.
2: Rajta vagyunk.
1: Azaz. Hogyha legközelebb van valami, adjátok rá a drótot, és beszélgetünk még egyszer itt a stúdióban.
2: Már készül két zene is, úgyhogy...
1: Úristen!
2: Jönnek a Crazy Boys-ok.
1: Jönnek a Crazy Boys-ok, azaz. Tényleg valami album nem lesz? Egyszer csak.
2: Hát, meg gondolkodtam ezen, csak azért azt ugye nehezebb összehozni, főleg nekünk, aki össze-vissza zene stílusokban mozgunk, de ez is egyébként egy kicsit rendhagyó nálunk, hogy ugye a DJ-k arról híresek, hogy van egy-egy stílus, amihez odakötik magukat, és akkor, hogyha arra gondolsz, akkor tudod, hogy ő a house-ban nagyon jó, ő a trance-ben nagyon jó, vagy az R&B-ben nagyon jó. Na mi inkább az vagyunk, hogy mi a szabad szellemi zenékben vagyunk nagyon jó, és a jó kollaborációkban, úgyhogy nem is titok, amúgy ezt elárulhatom, mert már hozták le hírlapok is, nagyon szemfülesek voltak, úgyhogy innen is respekt a cikkíróknak. Bekövettük egymást Olvaj Renátával, Renikével, és már ebből hoztak cikket egyből, hogy Hoppá, csak nem egy közös dolog készül, de. Egy közös dolog készül, wow. Úgyhogy lesz majd egy ilyen is.
1: Fú, úgyhogy na hát arról is értekezzünk majd feltétlenül erről az abszolút összecsapásról. Tényleg, ezt meg akartam kérdezni, ez Zsombor és, vagy mondjuk Zsombor versus Crazy Boys lesz. Hogy mondjam be?
2: Mi,
1: ez egy... Igen, ez egy...
2: Ez mindenképpen ugye közös, úgyhogy igen. Ez Zsombor X Crazy Boys.
0: Így van, hivatalosan így van feltüntetve a felületeken.
1: Jó, oké, tehát akkor ez nem egy küzdelem eredménye, hanem egy csodálatos pezsgő kreatív folyamaté. Na, srácok, nincs más hátra, mint lenyomni itt a Paks FM hullámhosszán egy dalpremier. Zsombor X Crazy Boys. Visszazazult.
3: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. Nagyságrendileg 20 000 hatósági engedélyre van szükség ahhoz, hogy az új atomerőmű és kiszolgáló létesítményei megépüljenek, használatba lehessen őket venni, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT a közösségi oldalán. A társaság által közzétett bejegyzésben a Paks 2 ZRT engedélyezési osztályának vezetője dr. Szondi Bicó Bográrka elmondta, hogy kiemelt cél annak biztosítása, hogy valamennyi engedély kellő időben rendelkezésre álljon. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
2: Nagyon érdekes programok vannak itt. Jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. A munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen a traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és ez nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogantalba jártam, és itt vannak a 4-esek onnan, a Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap, az strandon leszünk állítólag, elmegyünk moziba, azt eléggé várom, a Toy Story 5-re megyünk.
1: Az Anya teljes világnap alkalmából várják az édesanyákat és kisbabáikat július 31-én 9 és 11 óra között a Pálfai Teleház és Könyvtárba. A rendezvényen kézműves foglalkozás, kötetlen anya-baba program és közös ünneplés várja a résztvevőket. A program célja felhívni a figyelmet az anyatej kiemelkedő szerepére a csecsemők egészséges fejlődésében és az anya-gyermek kapcsolat erősítésében. A rendezvény Csené Magyar Melinda védőnő szervezi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. július 19-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként kilátogatunk a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésére az atomtérre, aztán benézünk a Paksi Harmonika Mesterkurzusra is. Ellátogatunk Dunaföldvárra az Asztakeservi Tértékőr Egyesülethez, és beszélgetünk a Montreali Világkupa kétszeres aranyérmes kenusainak edzőjével Bedecs Ferenccel is. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál déli 12 óráig, Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atomtéren. A program célja az egészség megőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Fej Dóra, az iroda munkatársa elégedett a program látogatottságával, és többek között arról is mesélt rádiónknak, hogy milyen méréseket végeztek el az Atomtérre kilátogatókon.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek rajta.
3: Mit akart ez az állapotfelmérés? Milyen jellegű méréseket végeztetek?
2: Vérnyomásmérést, vércukor, húgysav, illetve koleszterin szintmérést végeztünk a mai alkalommal.
3: Utána mi történt? Mit tudtatok az embereknek javasolni, tanácsolni?
2: Első körben ugye mindig felveszünk egy anamnézist, utána mérünk egy vérnyomást, majd Betty kolléganőnk méri a húgysav, a koleszterin, illetve a vércukorszint értékeket, és ezt követően ő egy rövid tanácsadást is ad azzal kapcsolatosan, hogyha valami eltérést lát, akkor sok esetben akár házi orvoshoz tovább irányítja az adott szemét, vagy akár szakorvoshoz, de elsősorban mindig azt szoktuk javasolni, hogy a házi orvos szükséges felkeresni, és vele egyeztetni, akár egy nagy laborra, hogyha valaki már régebben volt, mert nagyon gyakran kiderül, hogy akár több éve voltak már laborban, vagy például magasabb vérnyomás érték kerül mérésre, és akkor kiderül, hogy már nagyon régóta szedi az adott gyógyszert, és akkor ezeket ilyenkor a házi orvossal mind-mind át tudják beszélni, szükség esetén a házi orvos pedig akár szakellátásba, vagy tényleg laborba tudja beutalni az adott szemét.
3: Milyen soron következő programotok van, lesz, amiről már lehet tudni, ha van ilyen?
2: Csütörtökön a táborba megyünk. Már múlt héten is voltunk a Kistérségi Szociális Központ által szervezett gyermektáborban, úgyhogy ezen a héten csütörtökön is oda megyünk, illetve jövő héten, hogyha jól tudom, akkor kedden fogunk majd szintén így a gyerekeknek egészségfejlesztéssel kapcsolatos programot tartani. Egyelőre most ezek, amiket így előre látunk, és hát folyamatosan igyekszünk újabb és újabb helyekben gondolkodni, hogy tudnánk még inkább a lakosságot könnyen elérni, illetve azt biztosítani, hogy ők is könnyen eljuthassanak hozzánk. Tehát még két hete ugye a piactéren voltunk, most direkt egy olyan helyszínt kerestünk, ami a lakótelepen élőknek biztosít könnyebb idejutást, úgyhogy gondolkodunk abban is, hogy az óvárosiakhoz is szeretnénk majd következő alkalommal menni, hogy tényleg mindenki a lehető legkönnyebben meg tudjon közelíteni minket.
3: Azért mondjuk el, hogy hol találhatjuk meg a Paksi Egészségfejlesztési Irodát.
2: Az irodánk a gyógyászati központnak az első emeletén van, a labor folyosóján, és természetesen előzetes időpontegyeztetés alapján oda is szívesen várunk mindenkit egyéni állapot felmérésre.
1: Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Páfi Katalin kolléganőnk a munkagép bemutatón beszélgetett a fiatalemberrel, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek a gyerekek.
4: Huszák János Máté, mesélj nekem, miket csináltatok a héten, mennyire tetszik, mi volt, ami a legizgalmasabb volt eddig?
5: Hát nagyon érdekes programok vannak itt, és jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett.
4: Most itt vagyunk, elég érdekes szerintem ez is.
5: Igen, munkagépben mutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba.
4: Aha, és a másik kettőt kipróbáltad már?
5: Igen, a másik kettőt, igen. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes.
4: És kikkel vagy itt a táborba egyébként? Vannak-e barátok, ismerősök?
5: Igen, én eddig a Balog Antalba jártam, és itt vannak a negyedikesek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk.
4: Hogy telik egyébként a nyarad? Sok táborba voltál már eddig?
5: Igen, sokban voltam, és még megyek négybe.
4: Hú, hát akkor az egész nyarat táborozással telik szinte?
5: Hát igen, inkább táborban lenni, mint otthon ülni.
4: A héten lesz még valami itt a Paksi játszótársak táborába, amit nagyon vársz?
5: Hát holnapi nap, az strandon leszünk állítólag, elmegyünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
4: A nyáron azt mondtad, hogy még négy táborba mész, melyik az közülük, amelyiket nagyon várod, és miért?
5: Arata tábor, Nagy Rábén, az kedvencem. Ott van egy csomó barátom, meg ez ilyen karate táborot. Ugye edzünk, szórakozunk, mindent is csinálunk.
4: Tehát akkor te karatézol.
5: Igen, lassan 4 éve.
4: Szuper, jó, köszönöm szépen. Mehetsz traktorozni most már akkor bátran.
5: Én köszönöm, viszlát.
0: Heti körkép.
1: 10 éves jubileumát ünnepli jövőre a Tehetség Táncműhelyt és a Tehetségművészeti Iskolát működtető alapítvány. Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője rádiónknak elmondta, hogy ebből az alkalomból január 16-17-én tervezik megtartani a jubileumi műsort, ahova jelenlegi és volt tanítványokat is hívnak.
6: 10 éves lesz az intézményünket fenntartó Tehetségművészeti Alapítvány. A Csengely Dénes Kulturális Központban szeretnénk január 16-17-én megtartani az alapítványnak a jubileumát, amelyre az intézményünk tanulóit, illetve a Tehetségtáncműhely mostani is volt növendékeit fogjuk hívni, valamint barátainkat, mert hogy ők is vannak szép számmal, és mi is megyünk mindig vendégségbe egy-egy ilyen jubileumra.
7: Igen, nagyon fontos, hogy ne csak a külföldi utakat említsük meg, hanem azt, hogy mindig találtok alkalmat, hogy itt a körzetben, a vételkörzetben is, Pakson is fellépjetek. Egyébként pedig, ami az oktatásaitokat illeti, rengeteg olyan dolog van az oktatásaitokat illetően, ami szintén rendkívül izgalmas. Mit jelent az, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett idégi tehetségcentruma lehettek a jövőben?
6: Hát még több lehetőséget adhatunk a gyermekeinknek, még inkább fókuszba kerülnek azok a növendékek, akikben látunk ilyen irányban is potenciált, tehát nem idézőjelben, nem csak művészetet szerető és értő közönséget és közösséget nevelünk, akiknek természetesen az életminőségét javítja és változtatja meg a tánc, hanem egyfajta olyan előremutató szakmai életút is megvalósulhat még inkább, aminek segítsége, melegágya, bölcsője lehet ez a vidéki tehetségcentrum. Szintén dolgozunk most ezen.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik. A kurzust, amelynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Páfi Katalin kolléganőnk Papolga tanárnővel beszélgetett a részletekről.
2: Már évtizedek óta hagyomány, ugye, hogy itt Pakson harmonika kurzust tartotok. Beszélgető partnerem Papolga, harmonika tanár, pedagógus. Mit kell tudni az idei kurzusról, meg egyáltalán mióta létezik ez, mióta van igény rá?
3: Hát igény mindig is volt. Az első kurzust 2008-ban tartottuk. Nem tartottunk minden évben, többször kimaradt, ugye a Covid miatt is kimaradt nagyon sok, de így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni, tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot, tehát 25 résztvevőnk van idén. Az is igaz, hogy 3 hétre elosztva. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik. Hivatalosan július 1-én kezdtünk, július 17-én lesz a zárónap, tehát a koncertre készülünk. Már oktatás nem lesz, a nap tanulása az a koncertre való felkészülés. A zenekari próba, a színpadpróba, a mikrofonpróba és egyebek.
2: Ezek a fiatalok, akik itt órákat töltenek egy nap, azzal, hogy a harmonika mindenféle csinyát, binyát elsajátítsák, ahogy említetted, magas szinten, ők már nagyon elhivatottak lehetnek. Gondolom, itt már olyanok vannak, akik már évek óta foglalkoznak komolyan ezzel a hangszerrel.
3: Elég vegyes az idei kép. A legfiatalabb tanítványunk, aki csak 3-szor volt 15 percre, az én legfiatalabb tanítványom, Kuminka Tíri, aki idén volt elsős általános iskolában, a legidősebb résztvevőnk pedig már végzett harmonika művész, aki a Zeneakadémiát elvégezte 2 évvel ezelőtt, javában tanít, zenét szerez, Golyán Szabolcs. E között, a két korosztály között van a többi résztvevőt, mindenféle korosztály. Az egészben az az érdekes, hogy egy professzor hogy tudja megtalálni a hangnemet, és hogy tud jóformán átváltozni egyik órából a másikba.
2: Miért fontos ez a mesterkurzus? Gondolom nem olyan nagyon sok van Magyarországon, Európában vagy világszerte. Azért egy kisváros vagyunk, és hát na, a világ minden részéből jönnek ide ilyenkor.
3: A mesterkurzust a zenészek körében szervezni szokás. Minden nagyobb művésztől, hát azt nem mondom, hogy elvárás, de várják, hogy a nagyobb tudású tanárok, művészemberek járjanak el és tanítsanak. Mert ők tudnak valami olyat, az ő növendékeik valami miatt jobbat teljesítenek, és mindig jobbat teljesítenek, és ugye kollégák szeretnék ezt a tudást elsajátítani. Mindig lehet csinálni valamit jobban. 12. nyári harmonika kurzus ünnepélyes zárókoncertjére július 17-én kerül sor az Energy Hotel konferencia termében 18 órakor.
1: A 3 hetes mesterkurzus ünnepélyes zárókoncert zárt a pénteken este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az egyik Paksi Hotel dísztermében. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora a meglepetést is tartogatott a közönség számára. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány volt, melyen a növendékek mellett a mester a Jeruzsálemi Zene és Táncakadémia tanára is színpadra lépett. Artyom Nyizsnyik harmonika művésszel is beszélgetett Páfi Katalin.
2: Az elmúlt 10 évben honnan, hova lehetett jutni a gyerekekkel, hogy látja, hogyan gondolja?
4: Тут можно очень многих людей вспомнить, которые тогда еще были детьми и приезжали сюда.
3: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de dunai városi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunai városi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészeké váltak is később. Ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősítette őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek a szakmában. Talán lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb az egészben. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek részt vesznek, milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivétel nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
4: В принципе, все они без исключения посетители этой школы каждый год.
2: Önnek mi a filozófiája tanítást illetően?
3: Több aspektus is létezhet, de például az egyik dolog az, hogy meg kell próbálni nem a problémára koncentrálni, hanem a megoldásra. Hát sokkal egyszerűbben lehetne fogalmazni. Azért vagyok itt, hogy segítsek. A másik, meg hát ugye az is a célunk, hogy elmondjuk, megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen érdekes dolog az, amivel foglalkozunk, és hogy érdemes vele foglalkozni.
4: Jó vlécsivó, tím délom, katorom мы занимаемся, показать, насколько это интересно, насколько это может составлять смысл нашей жизни.
1: A Molúj Európa Alapítvány tavalyi ösztöndíjasa 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, és második éve jár a Paksi Mesterkurzusra.
5: Én 6 éves koromban kezdtem el harmonikázni, egy hangszerválasztóra vittek el szüleim, és ott nagyon megtetszett, és azóta maradt meg ez. Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni minden korosztálynak, szerintem bármilyen szinten van éppen az ember.
2: Mennyi ideig tartózkodsz itt a mesterkurzuson, és mit érzel, mi az, amit eddig úgy nagyon sikerült elsajátítani, ami most pluszt adott neked?
5: Ezen a héten voltam, és még az elején 4 napot. Sokat fejlődött pár darab, úgy érzem, amit hosszasan néztünk.
2: Most vagy itt először a mesterkurzuson, vagy már visszajáró diák vagy?
5: 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök. Ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni. Sajnos nem tudok fellépni a záró koncerten, mert egy másik fellépésre megyek. Fellépek Veszprémben a MOL Új Európa Alapítvány által szervezett tehetségkerten, de most Bach C-MOL partitáját nézzük most pár órája már a mesterrel.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Dunaföldváron már 10 éve, hogy létezik egy környezetvédelmi egyesület, mégpedig az Aszta Keservit Értékkör Egyesület, melynek életre hívója és vezetője Ferenczi Zsolt. A szervezet évtizedes fennállása alatt igen aktívan részt vesz a környezet védelmében, legismertebb tevékenységük az évente megrendezésre kerülő nagy szemétszüret, de a környezetvédelmet ma már összefűzik a sporttal és a művészettel is. Hulladék szobraik Dunaföldváron városszerte megtalálhatóak. A PET kupán 2015-ben környezetvédelmi különdíjat kaptak, 2017-ben a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról hoztak el különdíjat. 2019-ben Dunaföldvár kultúrájáért elismerésben részesültek. A fiatalok szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektetnek, ők a jövő táptalaja. Ferenczi Zsolt alapítóval Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az Aszta Keservit létrehozásáról és tevékenységük részleteiről.
2: Én előtte pár évvel áthajóztam az Atlanti-óceánon. És én ott, amikor azt gondoltam, hogy reggelre már a cápák csipkedik a húsomat, akkor én megfogadtam, hogyha én ezt túlélem, akkor valamit teszek a környezetvédelemért. És innentől indult az egész történet. Én igazából ezzel hálálom meg, hogy életben maradtam, mert azért elég nehéz volt a helyzet ott, de láttam azt a rengeteg szemetet, tehát mikor az Atlanti-óceán közepén látod a konténernyi szemétszigeteket úszkálni, meg hát ugye veszélyes is, mert a hajó is, mikor éjszaka suhantunk, akkor egy csomószor az a veszély fennállt, hogy ráfutunk egy leesett konténerre, egy felborult csónakra, egy bármire, és az ugye rögtön a hajónak annyi. Tehát igazából a lényeg az, hogy amikor én láttam a saját szememmel, hogy több ezer kilométerre a partoktól is úsznak a szemetek, akkor én gondoltam, hogy ez volt az ígéretem, hogyha én itt megmaradok, ami sokszor nem úgy nézett ki, akkor aktívan nekiállok környezetet védeni. Előtte is szívem ügye volt, de akkor utána jött ez.
3: És társakra találtál.
2: Így van, az őrült hamar talált több őrültet, úgyhogy szépen elkezdtünk gyülekezni. Egyre fiatalabbak jönnek, egyre újabbak jönnek, mindig csatlakoznak hozzánk, szóval a hivatalos taglétszámunk az azt hiszem most is 24 ember.
3: Nagyon komolyan gondoljátok, ugye most már több mint 10 éve, és az, hogy komolyan gondoljátok, az azt is mutatja, hogy nem csak különböző idézőjelbetéve akciókat szerveztek, hanem szobrokat építetek, előadásokat tartotok. Mesélj erről, hogy alakult ez ki tulajdonképpen, hogy kifele is próbáljátok a szemléletet formálni?
2: Hát elsősorban úgy, hogy amikor elkezdtük, tehát ez nagyon fontos, hogy annak idején a PET kupára mentünk véletlenül el. Elmentem egy hajókiállításra, és ott összekavarodtam a Méderáron barátommal, akinek az apukájával jöttem át az óceánon, és ő mondta, hogy figyelj, menj oda a PET kupásokhoz, ők hasonlóan örültek, mint te. És oda mentem, és be is neveztem a PET kupára a csapatot, akkor gondolkoztunk, mi legyen a csapatneve, úgy jött az Aszta Keservit. Tehát így az egész így vonzotta magával. Lényegében úgy indult az egész, hogy elkezdtük szedni a szemetet. És rájöttem, hogy maga az, hogy szemétszedésre invitálod az embereket, arra senki nem fog eljönni, a nagy része. Én úgy gondoltam, hogy mindenképp tegyünk mellé egy kis pluszt, legyen jó kaja, tehát nálunk, aki szemétszedésre jön, az kap reggeli tornát, kap egy kiadós reggelit, kap utána, amikor megjött ebédet, általában nálunk vaddisznó gulyás van, vagy vaddisznó pörkölt, és utána még koncertek, buli, tehát úgy szerettem volna, hogy összevonni, kicsit vonzóbb legyen szemetet szedni. Nálunk például ezek a szabályok, tehát aki hozzánk jön, pohara, tányérja legyen saját, kanala legyen. Tehát mi adunk neki papírtányért, papír vagy fakanalat, meg ilyeneket, de nálunk azt a cikitányérnak hívják, tehát akinek nincs saját csajkája, tányérja, pohara, fontos, hogy ne termeljünk hulladékot. És innen jött, hogy valami szórakoztató dolog is kell az mellé, hogy szemetet szedünk. És ebből úgy egyenes ágon ment, hogy legyen egy kis koncert, legyen zene, legyen kreativitás benne, legyen sport, és így jött az, hogy a sport, a művészet így belekeveredett az Aszta Keservitbe, és innen indult maga a hulladékszobrászat is. Ez a szobor, ez díjat is nyert, a Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert, utána még több is díjat nyert, de onnantól meg elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, ennyi szemét van itt, akkor elkezdünk belőle építkezni. És immáron, hát nem is tudom, hogy hányadik szobor van készen. Nagy szobrokból azt hiszem 41, a kis szobrokból meg több ezer.
3: Hol lehet ezeket látni? Tehát a telephelyeteken vannak ezek?
2: Hát a bázison nálunk a telephelyen nagyon sok van. most viszonylag, kicsik is, nagyok is, de már szanaszét, tehát már van Lengyelországban, van Svájcban, van Spanyolországban, Budapesten, Gödöllőn, tehát igazából hogy szétszórtuk már a szobrok nagy részét. Volt a BMW-n, természetesen megmondom őszintén, van amelyik nagy cégeknek lett, tehát dolgoztunk együtt a Heinekennel, a Hankukkal, a Greenpeace-szel, a Spárral, tehát ilyen nagyobb cégekkel dolgoztunk együtt, és ők ugye rendeltek tőlünk szobrokat, megbeszéltük, bérbeadtuk, eladtuk.
3: Nagyon felpörgött ez a dolog, én úgy látom. Nagyon aktívak is vagytok, nyilván ehhez az is kell, a tudatosság mellett.
2: Pontosan. Igazából az van, hogy a másik nagyon fontos, tehát a tudatosság, a gyerekek. Tehát a gyerekek, főleg mióta nekem is van egy fiam, azóta olyan szinten prioritást élvez az egész, és ez az életcélom. Én amikor kapok egy ilyen rajzot tőlük, valami, az többet ér, mint akármilyen majom kitüntetés, vagy bármit. Amíg a gyerekek azt mondják, hogy király vagy, addig a legnagyobb királyok vagyunk. Szóval mi nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, meg ők a jövő. Tehát ha ezt a bolygót valaki megmentheti, még azok nem mi vagyunk, mert az előző generáció az nagyon csúnyán elcseszett minden, maradjunk ennyibe, mert az elmúlt 50 évben lett itt minden a mínuszra víve, és ez az előző generáció hibája. Mi generációnk dolga előkészíteni a jövőbeni feladatokat, a gyerekeké meg sajnos az övéké lesz maga az aktív, amikor már nekik felnőnek, tanulnak, stb. De ezt próbáljuk is átadni nekik mindig, hogy nem ott kezdődik a környezetvédelem, hogy lájkolom, hogy a jeges medvék kipusztulnak, meg lájkolok ezt, megosztok ezt, hanem ott kezdődik, hogy kulacsom van, ott kezdődik, hogy szelektíven szedek, a kis apró dolgoknál kezdődnek a csodák, hanem mindent újra kell hasznosítani, megfelelően kell fogyasztani.
3: A helyszín az hol van Dunaföldváron, ahol tulajdonképpen ezeket a programokat szervezitek, és ahova próbáljátok oda szokatni az embereket, gondolom azért is, mert ott a legkönnyebb ugye a tudatosságot velük valahogy formálni.
2: Hát igen, ez Dunaföldváron van, lényegében a Dunaföldvári Dunapartnak a legészakibb része, tehát a mélyútba az ember lemegy, de ha jól tudom, a srácok már berakták a Google térképbe is, méghozzá azt a Keservit békebázis néven.
1: A következő napokban, hetekben workshopot szerveznek, de lesz nyílt napjuk, ökotábor, őszi nagy szemétszedés és jazzest is. Dunaföldváron az Azt a Keservit békebázist a Dunaparton lehet megtalálni.
0: Heti Körkép.
4: Everybody in Hungary, this is Ina, and you're listening.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Június óta megyeszerte zajlik a Holdfény mozi program sorozat, amely összesen 7 alkalommal várja a mozizni vágyókat Tolna megye több településén, köztük július 24-én Pakson is. A program sorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta, szervezőit pedig ezért politikai támadások érték. Csillag Balázs, a Holdfény mozi megálmodója rádiónknak elmondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a pályázat részleteit vádlói nem hozták nyilvánosságra.
2: Beszéljünk még egy icipicit egy közéleti jellegű hírről, ami, mint kiderült, ugye érint titeket is. Korábban Hatházi Ákos megosztotta, hogy itt az NKA-s támogatásokban többek között te is kaptál forrást, és ezek összefüggésben mondjuk úgy, hogy igazából megvádolt azzal, hogy egy ilyen fideszes pénzosztásnak a része voltál, és mintha te kaptad volna ezt az összeget, de akkor öntsünk itt tiszta vizet a pohárba, hogy mi történt valójában itt az NKA-s támogatások kapcsán.
3: Hát ugye ez az NKA támogatási rendszer, vagy egyáltalán maga a kulturális alap sajnos az utóbbi idő, én azt gondolom, eltúlzott politikai kommunikációja okán szinte már szitokszóvá vált, és hát ugye napjainkban a kommunikáció az rendkívül leegyszerűsödött, szinte már csak címszavakban történik, és gyakran nem megy ki kellő információ bizonyos dolgokról, és aztán ki a maga módján vagy érdeke szerint ezeket az információ lyukakat betömi így-úgy. A lényeg az, hogy igen, ahogy sok száz, sőt ezres nagyságrendű támogatott van a Nemzeti Kulturális Alapnál, ugye ez a programsorozat is onnan kapott támogatást, de hogyha az említett hírt vagy szemét, meg aztán az onnan a megosztásokat, ha nézzük, ott semmilyen részlet nem derült ki a pályázatokról, miközben, hogyha valaki belenézett volna, és talán most a beszélgetésünkből is kiderül, ugye ennek a programsorozatnak semmi köze nincs a politikához, illetve az áprilisi választásokhoz. Ugye akkor azokat a vádakat fogalmazták meg, vagy fogalmazzák meg most is, és lehet, hogy van ilyen, én nem azt mondom, én most csak a saját programról tudok beszélni, hogy ezek a források pártfinanszírozásra mentek. Ugye, ahogy mondtam is, illetve a beszélgetésből kiderül, a programsorozat 2025-ben, amikor támogatást nyert, már akkor a részletes leírásban szerepelt, hogy ez 2026 nyári programsorozat, az első eseményünk ugye június végén volt, tehát forrásfelhasználás júliusig, e hónapig nem is történt. Úgyhogy, hát hogy is mondjam, nagyon sajnálatos dolog, hogy ez ide jutott és idáig fajult. Természetesen, hogyha ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt, vagy történhetett, azt ki kell vizsgálni, ha voltak olyan pályázatok, amik hogy is mondjam, jogtalanul kaptak támogatást, vagy nem szabályszerűen, akkor ott a szükséges lépéseket meg kell tenni, de azt hát finoman szólva sem tartom szerencsésnek, hogy ezzel az általánosítással és leegyszerűsített kommunikációval rengeteg olyan szervezetet hoztak kellemetlen helyzetbe, akik egyébként valóban programokkal készültek, a kultúrához kapcsolódó programokkal készültek, és korrekt módon felhasználják azt a forrást, amit azokra az adott programokra kaptak.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A montreali eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulás kapcsán, erről ifjabb Foltán László kenu szövetségi kapitány beszélt a Magyar Kajak Kenu Szövetség honlapján található interjúban. Arról, hogy a kétszeres világkupa győztes Kollár Kristóf és Juhász István vonatkozásában ez mit jelent, Bedecs Ferencet, az atomerőmű ESE versenyzőinek edzőjét kérdeztük. Ugye ifjabb Foltán László kenu szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy nyilvánvalóan a Montrealban született eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulással kapcsolatosan. Most egyelőre azt tudom mondani, arra törekszünk, hogy minden számban olyan egység szálljon vízre, amely a lehető legelőrébb tud végezni a mezőnyben. A világbajnokságon a világkupához képest ugye másfélszeres a szorzó, nem mindegy, hogy hány pontot nyerünk Poznánban. Bedi, ez mit jelent pontosan a srácok vonatkozásában? Mi a kérdés?
2: Hát a kérdés az egyelőre az, hogy melyik versenyszámban, melyik egység fog odaállni a világbajnokságon. Ugye hétfőn lesz majd versenysportbizottsági ülés, ahol a kapitány majd előterjeszti az ő csapatát.
1: Mire esélyesek a fiúk, tehát vagy egyáltalán, hogy tehát mik azok a számok, amik a kérdésként felmerülnek?
2: Hát az 504-es az biztos.
1: De mondjuk ott gondolom ez a négyes lesz, aki
2: eddig is volt valószínűleg. Címvédőként most igen. Egy világkupa aranya, tehát az biztos. És akkor utána ugye van a két olimpiai szám, az 1001-es 500 páros, és ott van még az 501-es, uh-huh. ami képlékeny. Ugye mi a magyarországi válogató versenyt megnyertük, utána, hát ott már a Kristófnak bejött egy váratlan betegség, de hát a betegséget soha nem várjuk. Sajnos jön, ha jön, és sajnos nem is tudta le ő ezt a versennyel, hanem utána még ebbe benne volt egy hétig. Aztán két hétre rájött a Szegedi Világkupa, ahol nem sikerült abból a gödörből kimászni, arra egy hétre, ha jól emlékszem, akkor Brandenburg, ott még mindig szerintem egy ilyen 80-85%-os állapotban volt ő, és hát jött Montreal, ahova ugye nem értek ki a hajók.
1: Ja, igen.
2: Kölcsönhajóba kellett indulni, ezért a Foltán Laci ugye lejött, elmondta, hogy ezt a versenyszámot ebben a formában így nem tudja válogató versenynek tekinteni. De aztán a fiúk megkenuzták Magyarország eddigi legjobb idejét a döntőben, úgyhogy nincs könnyű helyzetben. Hát, hogyha az optimális forgatókönyvet nézem akkor, és amire ő is utal, hogy a legerősebb egységekkel kéne rajthozálni, másfélszeres szorzó van ugye a világbajnokságon, az én véleményem szerint ugye a Fejes Dani lenne 1001-esben és uh-huh. 501-esben. Mind a két párosunk tényleg extra az idén, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Olimpiai számba duplázni nem lehet, tehát hogyha Dani az 1001-es, akkor a fiúknak kell 500 párost menni.
1: Akkor nagy kérdések előtt álltok. Mikor dől el? Mit mondtál?
2: Hétfőn?
1: Hétfőn dől el. Na hát, meg akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Srácok, itt említette a Bedi, hogy ugye kölcsönhajóban voltatok. Mennyire volt egyébként más ez a hajó? Pisti?
3: Hát eléggé más volt. Mentünk már ilyen hajóba, próbáltuk már, de ami a legnagyobb különbség szerintem az itthoni hajón között, amiben már elég régóta megyünk, az az, hogy a széle, az jó, a magasabb, és a teteje az kicsit befelé is.

0: jön, és hogyha bármelyik irányba ledől kicsit a hajó, akkor a térdelő combunk az beleér, és az kicsit instabilá teszi a helyzetet az itthoni hajónál, mert ugye nem ér bele, mert az jóval alacsonyabb a széle. Ez volt, ami úgy legjobban feltűnt, de szerencsére sikerült megoldani, és tudtunk ebben is jól kanúzni.
1: Heti körkép.
2: Július 11 és 12-én rendezték meg a Paksi Junior Judo Európa kupát az ASE csarnokban. Braun Ákos szervező rádiónknak elmondta, hogy a szervezés igazi csapatmunka volt, amiből a klub apraja nagyja kivette a részét, és többek között azt is elárult a rádiónknak, hogy indult-e ASE-s versenyző a megmérettetésen.
3: Létszámra egy picit kevesebben voltunk, mint tavaly, de nagyjából ez az átlagos létszámunk, ilyen 380-90 fő körüli versenyző vett részt. Tavaly volt egy ilyen nagyon kiugró, ilyen 460 körül, ez most úgy visszaállt erre a szokásos szintre, viszont a minőségben azt gondolom, hogy nagyon erős volt, itt főleg az orosz csapat vitte nagyon a prímet, akik, ugye ez egy Európa Kupa sorozat, ez a Junior Európa Kupa, sok helyen van Európában, de mondjuk az orosz válogatott az nem sok helyre megy el, tehát itt azért a nyugat-európaiak is ritkábban találkoznak az oroszokkal. Itt most voltak, de tényleg a világ minden részéről, tehát voltak Kanadától kezdve, tényleg oroszok, türkmének, nagyon sok, 35 körüli, azt hiszem, most így fejből nincs meg, de azt hiszem, hogy a körüli ország vett részt. Úgyhogy erős mezőny volt, hát a magyar válogatottnak is azért össze kellett kapni magát, és azt hiszem, hogy kettő érmet sikerült összeszedni. Egy kicsit, ez még egy kicsit jobb, mint tavaly, mert tavaly sajnos nem lett a magyaroknak érmük, de most kettőt sikerült ebből a sok éremből.
4: Az ASE-nak indult versenyzője?
3: Hát az ASE-nak, akik ebbe a korosztályba idézőjelben a menőbb versenyzője, ők ilyen kis sérüléssel bajlottak, akiktől mondjuk várhattunk volna valamit, úgyhogy mi inkább a fiataljainkat dobtuk be a tűzbe, ők még ifik, tehát igazából olyan nagy eredményeket nem vártunk tőlük, csak azt, hogy egy kicsit így mutassák meg az oroszlán körmüket, kicsit húzogassák meg a bajszát az ellenfélnek, aztán szerezzenek tapasztalatot, de ezt tudom még a saját tapasztalataimból is, hogy ez elég nehéz itt versenyezni, úgy, hogy közben nem olyan a felkészülés azért, mint egy másik versenyre, mert tényleg itt a hét során csomószor kell segíteni, szőnyeget pakolni, termet rendezni, elpakolni, most is éppen egy szőnyeget tettem le a hátamról, hogy elkezdtünk beszélgetni, tehát azért nem zavartalan a felkészülés, de azt gondolom, hogy helytáltak, igazából remélem, hogy egy olyan két év múlva azért lesz már olyan komoly junior csapatunk, akikkel itt azért tudunk érmet is szerezni.
2: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
1: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar-angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdú Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
4: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
3: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel két hetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: két aranyéremmel tért haza a montreali világkupáról az atomerőműesek két kenusa, Koller Kristóf és Juhász István. A két paksi versenyző C4 500 és C2 500 méteren is diadalmaskodott a kanadai városban. Koller Kristóf a páros verseny kapcsán rádiónknak arról beszélt, hogy hogyan építették fel a futamot, mi volt a stratégiájuk.
5: Mindig így építjük fel a pályát, igazából az a úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már századszóra is, de mindig elmondom a Pistenek, hogy fogom csinálni. Az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen tesszük bele az erőt, és indulunk meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

óra mai sztárvendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 19-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. 33-an vettek részt az egészségügyi szűrésen néhány óra alatt. 20 000 hatósági engedélyre van szükség a Paks 2 beruházáshoz. A hazai rockzene apraja nagyja fellép a Gerjani Dunarok motoros találkozón. Két arany született a montreáli kajakkenu világkupán. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
3: Nagyon érdekes programok vannak itt. Jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. Munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és ez nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogh-Antalba jártam, és itt vannak a negyedikesek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap, az strandon leszünk állítólag, hogy elmenjünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
1: Nagyságrendileg 20 000 hatósági engedélyre van szükség ahhoz, hogy az új atomerőmű és kiszolgáló létesítményei megépüljenek, használatba lehessen őket venni, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT a közösségi oldalán. A társaság által közzétett bejegyzésben a Paks 2 ZRT engedélyezési osztályának vezetője dr. Szondi Bicó Boglárka elmondta, hogy kiemelt cél annak biztosítása, hogy valamennyi engedély kellő időben rendelkezésre álljon. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel 2 hetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat.
0: Paks FM hírek.
1: Béres Gábor főépítész július 29-én, augusztus 26-án és szeptember 30-án szerdai napokon 9 és 11 óra között tart fogadóórát a Bölcskei Polgármesteri Hivatalban, adta hírül a település a honlapján. Mint írják az érintettek, ezekben az időpontokban személyesen fordulhatnak a főépítészhez építésügyi kérdéseikkel. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjani Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunora rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
4: Csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akel a Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
4: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarral, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Az Anya Teljes Világnap alkalmából várják az édesanyákat és kisbabáikat július 31-én 9 és 11 óra között a Pálfai Teleház és Könyvtárba. A rendezvényen kézműves foglalkozás, kötetlen anya-baba program és közös ünneplés várja a résztvevőket. A program célja felhívni a figyelmet az anyatej kiemelkedő szerepére a csecsemők egészséges fejlődésében és az anya-gyermek kapcsolat erősítésében. A rendezvény Csené Magyar Melinda védőnő szervezi. Hétfőn újra kinyit a Kalocsai Művelődési Központ. Az intézmény kéthetes nyári szünet után július 20-ától ismét várja a látogatókat, derül ki a központ által a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Két aranyéremmel tért haza a montreali világkupáról az atomerőműesek két kenusa, Koller Kristóf és Juhász István. A két paksi versenyző C4 500 és C2 500 méteren is diadalmaskodott a kanadai városban. Koller Kristóf a páros verseny kapcsán rádiónknak arról beszélt, hogy hogyan építették fel a futamot, mi volt a stratégiájuk.
5: Mindig így építjük fel a pályát, igazából az a úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már százat szóra is, de mindig elmondom a Pistinek, hogy hogy fogom csinálni. Az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen veszük bele az erőt, és indulunk meg.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Paks FM.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
3: Hát én egyetlen nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
2: Nem baj az, de
3: nem.
2: Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod? Vagy,
3: hát néha jól válasz? Esik, néha jól esik egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam. Tehát ugye azért elnyomom.
2: Elzárod a csapot?
3: Hát próbálom, igen, néha.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye... Meg, hát ja. Abszolút, hát. És vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halálkomolyan megnevezni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
2: Csamúj arca pedig.
5: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát. De hát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollégák, aki van ezzel.
4: Soltész Rezső, énekes.
6: Az az önfelett, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
2: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
6: Valószínűleg.
2: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
6: Igen.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Fox FM.

0: FM. Box FM. A Starportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lennék, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor már ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult olyan, és úgy, hogy aztán elszabadult belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: és
3: nevetés.
2: Akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakran van sírok, és ezek ilyen lelki belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom egy 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. Uh-huh. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Starportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Ez a Paksa.

0: FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Lovasi András, szerző, előadó.
3: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, ugye, hogy nem élik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
4: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
3: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az mondta, hogy a fiúk nem sírnak.
4: Azt mondta édesapád is, hogy kisfiam,
3: ugye igen, férfi nem sír. És akkor igen.
4: Én? És ezt el is hitted, és be is
3: hát éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
4: Egy bizonyos körben.
3: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
4: szót új... fogadtál. Igen, most már nem fogadsz.
3: Kemény voltam.
4: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondtak ilyet?
3: Nem.
2: Tarján Pál, operaénekes.
4: Nekem sem. Megúsztuk.
3: Nem.
4: Akkor mi sírhatunk.
2: Ladinek Judit, színésznő.
5: Egy jó sírás.
4: Hát persze, az nekem.
5: Az kell.
4: Tehát te szeretsz is, lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
5: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
4: Azért kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
5: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem az, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek.
4: Bömbölsz is.
5: Én tudok bömbölni, igen. Igen.
4: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
3: Én a sírásra mondom.
4: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
3: Azt talán könnyebb, igen.
4: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a
3: hát akkor kész. Hát azt... mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van. Akkor hát, azt neked.
4: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
3: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most, hogy röhögök, vagy nem röhögök. Nem, igen. Mint az állat úgy röhögök.
4: Azt, és ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
3: Hát, nagyon egészséges dolog nevetni.
5: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
4: Tényleg? Pont a nevetést? A sírást nem tudod?
5: Aztán.
4: De érdekes, akkor lehet, hogy ez pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
5: Igen, a férfiak, ők
4: másképp vannak
5: bekötve. Így vannak, igen.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Millás FM. Összekött.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet, és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, na, hogy ráadásul pont az első sorokban, hogy
3: Szabos,
2: van ilyen
3: pedig. Most ez érted, hogy mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
4: Soltész Rezső énekes.
3: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De hát ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk abban a templomban. És ez kötelező volt, mert apuka, anyuka, és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet, és a röhögés, ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templom, nem tudom, negyedik, ötödik sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent, és kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, úgyhogy a mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor, ilyen 5 éves koromban, vagy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkora pofont az apámtól, a beállóba lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrant egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt, és ez az emlékünkön megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltelt azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
2: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés.
3: Jaj, nem.
2: Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
3: Egy tökéletes igaza volt különben.
2: Mert ott megtanítottak.
3: De hát ez egy nevelési folyamat egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
2: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott tehát maradtam, és felnőtt, próbáltam fegyelmezni magam, szabad, nem nagyon sikerült.
3: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
2: lehet,
3: az én karakterem más.
2: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
3: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Hogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzi játék van, vagy nem tudom mi a túlról, az nyilván az ő probléma, meg kell megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túlról röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összekött.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
4: Hát persze.
3: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
4: Hát, igen,
3: vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
4: Igen, hát én egy olyan...
5: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béka nevetésnek.
3: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
6: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
5: Ladinek Judit, színésznő.
6: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
3: Az biztos.
6: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
3: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
4: 24 órája van.
3: 24 órája van.
4: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
3: Nincs ott helye, mert egyszerűen
4: nincs rá se idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
5: Tarján Pál, operaénekes.
4: És akkor harcolunk tovább.
3: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom új nap, minden szép, és mész tovább.
4: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
3: fordítani.
4: Így van.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Lovasi András, szerző, előadó.
3: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt gondolom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog, azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
4: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kibódjan.
3: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
4: Hát ez csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kibudjon. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága asszonyom, menjen, csak ne sírjon, menjen.
3: Hát
4: és ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmazta,
3: hanem egyszerűen annyira. Nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy szóval, hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
4: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, és egyszerűen annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó van, itt van, tessék,
3: hát meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
4: Vagy annyira finom le.

0: hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok. És közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
1: Nem igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
0: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is rég?
2: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
0: Azt is, de csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
2: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
0: Az a legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
2: Igen, tudom.
0: És átcsap.
2: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
0: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörténik?
2: Hát ez már helyzetgyakorlat.
0: Tud történni?
2: Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
3: Ladinek Judit színésznő.
2: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba, úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, és akkor már nem tudod komolyan venni az egész veszekedést.
0: Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy jaj Isten.
2: Hogy most tényleg egy bevásárlószatyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk, hogy hülyék vagyunk?
0: Igen. Pont ezt tud néha, annyira vicces lenni, hogy tényleg hülyék vagyunk.
2: Igen, és igen.
0: És tényleg azok vagyunk.
2: Igen.
4: Star Portré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ez a Paksa.

0: slágereivel. Tagsefem. Összeköt. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: tudtatok. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszki Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. Nagyságrendileg 20 ezer hatósági engedélyre van szükség ahhoz, hogy az új atomerőmű és kiszolgáló létesítményei megépüljenek, használatba lehessen őket venni, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT a közösségi oldalán. A társaság által közzétett bejegyzésben a Paks 2 ZRT engedélyezési osztályának vezetője, dr. Szondi Bicó Boglárka elmondta, hogy kiemelt cél annak biztosítása, hogy valamennyi engedély kellő időben rendelkezésre álljon. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
2: Csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akel a Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
2: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarra, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egy idős srácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Béres Gábor főépítész július 29-én, augusztus 26-án és szeptember 30-án szerdai napokon 9 és 11 óra között tart fogadóórát a Bölcskei Polgármesteri Hivatalban, adta hírül a település a honlapján. Mint írják az érintettek, ezekben az időpontokban személyesen fordulhatnak a főépítészhez építésügyi kérdéseikkel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Harry Styles kezdte meg a 2 órát, én a mikrofonnál pedig Strasser Ábner van egészen este 6 óráig. Hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Maradjatok velem, következőnek szóljon Élok és Bebe Rexa.

Alex Kenji-től szólt a Bumblebee 2026-os feldolgozása, és hogyha ezen a szép vasárnapi meleg délután elfogyasztatok egy gombóc fagyit, jó hírünk van, hivatalosan is van rá ürügy, hiszen július 3. vasárnapja, ugyanis a fagylalt világnapja. Kevesen tudják, hogy ezt a napot még 1984-ben Ronald Reagan amerikai elnök tette hivatalossá. Akkor úgy fogalmazott, hogy a fagylalt egy olyan finomság, amelyet az amerikaiak több mint 90%-a rendszeresen fogyaszt, ezért megérdemel egy saját ünnepet. Azóta minden évben július 3. vasárnapján rendezik meg a fagylalt világnapját, és bár ma már szinte végtelen a választék, a levendulástól a sós karamellig, a világ kedvence továbbra is a vanília, nem meglepő módon. Ennek egyszerű oka van, szinte minden gyümölccsel, csokoládéval vagy öntettel jól párosítható, ezért évtizedek óta őrzi az első helyet. A nyár pedig elképzelhetetlen fagyi nélkül, főleg ebben a melegben. Mindenki menjen és élvezze ezt a nyarat, ezt a vasárnapot egy kis fagyival. Én meghozom a zenét, jön a következő percekben a New Level Empire-től és a Groove House-tól. A

0: Szép felállni.
1: Zolától szólt az Innen szép felállni. És hogyha valaki azt mondta volna nekem, hogy a világbajnoki bronz mérkőzés 10 gól születik, arra valószínűleg kevesen fogadtak volna, én magam sem. Pedig pontosan ez történt, Anglia 6-4-re legyőzte Franciaországot tegnap este, ráadásul úgy, hogy az angolok már az első félidőben 4 góllal vezettek. A meccs hőse Bukayo Saka volt, aki mester 3-as szerzett, de a franciák sem adták fel, Kylian Mbappé 2 góllal vezette a felzárkózást. A találkozó végül minden idők egyik leggólgazdagabb világbajnoki mérkőzése lett. Ma este pedig elérkezik a torna csúcspontja. Spanyolország és Argentína csap össze a világbajnoki címért New Jersey-ben. Az argentinok címvédőként lépnek pályára, és egymás után másodszor is világbajnokok lehetnek. Erre legutóbb Brazília volt képes még 1958-ban és 1962-ben. A spanyolok eközben történetük a második VB aranyáért játszanak, az elsőt 2010-ben szerezték meg Dél-Afrikában. Egy biztos, több mint egy hónap után ma este véget ér a 2026-os labdarúgó világbajnokság, és kiderül, hogy Argentína megőrzi a trófeát, vagy Spanyolország 16 év után ismét felül a futballvilág trónjára. Este 9-től nézhetjük ezt a meccset, addig élvezzük ezt a vasárnapi délutánt. Jön André Bocellitől és David Guettától a DNA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energia ellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energia ellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
3: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
2: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel két hetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Két aranyéremmel tért haza a montreali világkupáról az atomerőműesek két kenusa, Koller Kristóf és Juhász István. A két paksi versenyző C4 500 és C2 500 méteren is diadalmaskodott a kanadai városban. Koller Kristóf a páros verseny kapcsán rádiónknak arról beszélt, hogy hogyan építették fel a futamot, mi volt a stratégiájuk.
4: Mindig így építjük fel a pályát, igazából az a Úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már századszóra is, de mindig elmondom a Pistének, hogy fogom csinálni. Az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen tesszük bele az erőt, és indulunk meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Lost Frequencies től szólt a Love is the Only Thing. Továbbra is hozom a jó slágereket, és hozok egy kis program ajánlót, illetve egy születésnapost most a Paks FM-en. Zenében pedig jöjjön Milkytől a Just the Way You Are.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A holnapi nap folyamán Simon tornyán lesz előadás a Simon tornyai várban 17 órától. A programon való részvétel ingyenes, helytörténeti előadás sorozat lesz holnap is, nem csak a történelem szerelmeseinek. Július 22-én szerdán Pakson termelői piac lesz, 17 órától 18.30-ig a Paksi piac téren a Villany utcában. Planetárium lesz Tolnán július 22-én szerdán 16 órától. Az előadások 7 és 12 éves gyermekeknek lesznek, a helyszín a művelődési központ lovardája. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jegyára 1000 forint per fő, gyerekekként egy kísérő érkezhet, számára ingyenes a belépés. Július 23-án Kalocsán pontot partit rendeznek a Kalocsai Kulturális Központ udvarában. 19 órától hajnali 1-ig tart a buli, és együtt ünnepelhetik a felvételi eredményeket. Fesztivál lesz Gerjenben július 23-ától 25-ig, a 17. gerjeni Dunarok motoros találkozó idén is megszervezésre kerül, sok fellépővel és jó hangulattal. Pakson lesz a Kenuszgaton most is a vízitúrák, július 25-én Bölcske Pakson. Az indulás 9 órától, az érkezés pedig 13-14 óra közé tehető. 9900 forint per fő a részvételi díj. A jelentkezési határidő a túra hetében szerda 12 óráig lehetséges. Augusztus 1-én családi nap van Gerjenben, 4. gerjeni nagycsaládos családi nap. 15 órától a GNE családi nap a gerjeni sportpályán. A rendezvényen lesz vízigolyó arcfestés, zsákba macska, tombola, hajfonás, modellautó, büfé, lesznek sütik, húsok, minifánk. Egy szóval minden lesz, ami szemszájnak ingere.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Dr. Béres és Radics Gigitől szóltam, még nem veszíthetek Jimmy-től, kicsit másképp. Ma pedig van egy születésnapunk, 50. születésnapját ünnepli Benedict Cumberbatch, aki az elmúlt másfél évtized egyik legsokoldalú brit színészévé vált, a legtöbbet Sherlock Holmesként ismerték meg, később pedig a Marvel Univerzum Doctor Strange-ként lett világsztár. Kevesen tudják, hogy a színészet szinte a vérében van, édesapja és édesanyja is színészek voltak, ő maga azonban fiatalon még egyáltalán nem volt benne biztos, hogy ezt a pályát választja. Egy évet Indiában töltött angol tanárként, mielőtt végül beiratkozott a londoni zene és színművészeti akadémiára. Karrierje során már kétszer is jelölték Oscar-díjra, alakította Alan Turing matematikust a Kódjátszma című filmben, Patrick Melrose szerepéért BAFTA-díjat nyert, és Shakespeare darabokban is rendszeresen színpadra állt. Érdekesség, hogy a különleges vezetéknevét sokáig túl bonyolultnak tartották Hollywoodban, többen azt tanácsolták neki, változtassa azt meg. Ő azonban ragaszkodott hozzá, és ma már a Cumberbatch név az egyik legismertebb a filmvilágban. Jó példa arra, hogy néha éppen ezt tesz emlékezetessé valakit, amiről mások lebeszélnek. Nyilván nem a vezeték neve az, amiért őt megjegyeztük, hanem a rendkívüli színészi alakításaiért. Nem sokára visszatérünk a zenékhez, jön Josh Favastól a Like a Prayer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicks in? Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. Ariana Grande. És most. Vissza.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszki Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. Nagyságrendileg 20 000 hatósági engedélyre van szükség ahhoz, hogy az új atomerőmű és kiszolgáló létesítményei megépüljenek, használatba lehessen őket venni, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT a közösségi oldalán. A társaság által közzétett bejegyzésben a Paks 2 ZRT engedélyezési osztályának vezetője dr. Szondi Bicó Boglárka elmondta, hogy kiemelt cél annak biztosítása, hogy valamennyi engedély kellő időben rendelkezésre álljon. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A 2. héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
3: Nagyon érdekes programok vannak itt, jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. Munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen a traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogantalba jártam, és itt vannak a 4. onnan a Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap az strandon leszünk állítólag, hogy elmegyünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
2: Az Anya teljes világnap alkalmából várják az édesanyákat és kisbabáikat július 31-én 9 és 11 óra között a Pálfai Teleház és Könyvtárba. A rendezvényen kézműves foglalkozás, kötetlen anya-baba program és közös ünneplés várja a résztvevőket. A program célja felhívni a figyelmet az anyatej kiemelkedő szerepére a csecsemők egészséges fejlődésében és az anya-gyermek kapcsolat erősítésében. A rendezvény Csené Magyar Melinda védőnő szervezi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

4 óra után járunk, továbbra is hozom a jó zenéket, remélem élvezetik ezt a vasárnap délután. Egy kis fesztivál hangulatot hozok, hiszen a Tomorrowlandről lesz egy kicsit szó, illetve arról, hogy jövő héten jönnek a felsőoktatási ponthatárok, így arról hozok egy-két érdekességet. A következő percekben pedig szóljon David Guettától és a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. Let's make

Westminster szólt a Stay. Belgiumban pedig ezen a hétvégén ismét megtelik élettel a Tomorrowland, a világ egyik legismertebb elektronikus zenei fesztiválja. Évről évre több mint 200 ezer látogató érkezik ide a világ szinte minden országából. Tavaly több mint 200 nemzet képviseltette magát. A fesztivál különlegessége nem csak a fellépők sora, hanem a látvány is. A főszínpad minden évben teljesen új díszletet kap, amelynek megtervezése hónapokig tart. Az építésen pedig több ezer ember dolgozik. Egy-egy színpad inkább hasonlít egy mesebeli kastélyra, vagy filmforgatási helyszínre, mint koncert helyszínre. A Tomorrowlandet 2005-ben rendezték meg először, akkor még alig 10 000 érdeklődővel, mára pedig percek alatt elfogynak a jegyek, és sokaknak már az élmény, hogy egyáltalán sikerül vásárolniuk. A fesztivál ma már nem csak a zenéről szól, hanem arról is, hogy néhány napra egy apró belga város lesz a világ elektronikus zenei fővárosa, ahol több száz DJ és több százezer rajongó ünnepli az együtt a nyarat. Így szóljon most Martin Garrix-től a Told You So.

Simple и Саша, I'm still in love with you, szólt itt a Paks FM-en. Most pedig egy kicsit elugrunk, és a diákokról lesz szó, hiszen sok ezer végzős diáknál most egyre jobban nő a feszültség, hiszen július 23-án csütörtökön este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Amint megszületnek az eredmények, a jelentkezők SMS-ben és a felvi rendszerében is azonnal megtudhatják, sikerült-e bejutni álmai képzésére. Az idei felvételi különösen erősnek ígérkezik, több mint 130 ezren kezdték meg a jelentkezést, vagyis csaknem 10 000-rel több, mint egy évvel korábban, ami jól mutatja, hogy újra nő az érdeklődés a felsőoktatás iránt. A korábbi évek adatai alapján a legnépszerűbb intézmények között továbbra is ott van az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki Gazdasági Egyetem, miközben a műszaki, informatikai, gazdasági és egészségügyi képzések iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. Csütörtökön este tehát sok családban egyszerre csendül majd meg a telefon. Egyetlen SMS sokak számára azt jelenti majd szeptembertől új város, új barátok és egy teljesen új életszakasz kezdődik majd meg, de senkinek nem kellettől félnie. Mi most visszatérünk nem sokára egy kis zenével, jön Accent-től a Don't Leave Kylie.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energia ellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energia ellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
3: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akela Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
3: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarral, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős srácok, metalzenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

17 óra után járunk, Louis-tól szólt a The Way I Want It. Ebben az órában továbbra is hozom a jó slágereket, és beszélünk egy kicsit a holnapi időjárásról, hogy mire várhatunk, és hogyha már volt fesztiválokról szó, akkor még a magyar fesztiválokra is ránézünk, hiszen lassan jön a legnagyobb fesztiválunk is, a Sziget Fesztivál. Most pedig szóljon Zamber az Andresszel, aki szintén fellép a Sziget Fesztiválon idén.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn sok napsütése van kilátás, a gomoly felhők egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és az északkeleti határ közelében alakulhatnak ki helyenként. A nyugati-délnyugati tájakon leszámítva többféle élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

Be Alex és a Slap közöse szólt a Nagy Bogival, a Nem Hiszek. Így, hogy magyar játszottunk, egy kicsit beszélhetünk arról, hogy minden hétvégére jut egy fesztivál. Július második felében teljesen fordulatszámon pörög a hazai fesztivál szezon. A Campus Fesztivál Debrecenben már több százezer látogatót fogadott. A következő hetekben pedig egymást érik a nagy rendezvények. A legnagyobb természetesen a Sziget Fesztivál, amely augusztus elején ismét a Hajógyári Szigetre várja a világ minden tájáról érkező vendégeket. Tavaly közel 100 országból érkeztek a fesztiválozók, és idén is több százezres őszlátogatásra számítanak. Érdekesség, hogy a magyar fesztiválok már rég nem a koncertekről szólnak, egyre nagyobb szerepet kapnak a sportprogramok, a civil szervezetek, a gasztronómiai udvarok és a környezetvédelmi kezdeményezések is. Egy-egy nagy fesztivál néhány napra szinte egy önálló várossá alakul, saját infrastruktúrával, boltokkal, ételekkel és egészségügyi szolgálatokkal. A következő hetekben tehát több százezer ember indul útnak, sátrakkal, hátizsákokkal és a kedvenc zenekaraik reményében. A magyar nyárnak ugyanis a strandok mellett a fesztiválok is ugyanúgy hozzátartoznak. Így szóljon is a Last Frequencies-től a Back to You.

0: ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
1: Paks kedvenceit.
2: Paks FM.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: I'm way too good at goodbye.
5: Hey, it's Camila Cabello.
6: Havana,
7: we are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
2: Paks FM.

Azari és Blank szólta, Don't Be Afraid. Így el is érkeztünk a 6 órához vasárnap délután. Mindenkinek jó készülődést a holnapi napra, és élvezzük még a szép vasárnapi esti órákat is. Én megköszönöm a figyelmet, és hogy velem voltatok, mindenkinek további jó rádiózást. Az elmúlt 4 órában Strasser Ádnert hallották. További kellemes hétvégét, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogató központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel 2 hetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogató központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat. Az anya teljes világnap alkalmából várják az édesanyákat és kisbabáikat július 31-én 9 és 11 óra között a Pálfai Teleház és Könyvtárba. A rendezvényen kézműves foglalkozás, kötetlen anya-baba program és közös ünneplés várja a résztvevőket. A program célja felhívni a figyelmet az anyatej kiemelkedő szerepére a csecsemők egészséges fejlődésében és az anya-gyermek kapcsolat erősítésében. A rendezvény Csené Magyar Melinda védőnő szervezi. Hétfőn újra kinyit a Kalocsai Művelődési Központ. Az intézmény 2 hetes nyári szünet után július 20-ától ismét várja a látogatókat, derül ki a központ által a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Dimineața Lila Rose. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: hangerejével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdú Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
2: Nagyon érdekes programok vannak itt. Jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. Munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogantalba jártam, és itt vannak a 4-esek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap az strandon leszünk állítólag, ugye elmegyünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 2 aranyéremmel tért haza a montreali világkupáról az atomerőműesek 2 kenusa, Koller Kristóf és Juhász István. A 2 paksi versenyző C4-500 és C2-500 méteren is diadalmaskodott a kanadai városban. Koller Kristóf a páros verseny kapcsán rádiónknak arról beszélt, hogy hogyan építették fel a futamot, mi volt a stratégiájuk.
3: Mindig így építjük fel a pályát, igazából az a úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már század szóra is, de mindig elmondom a Pistinek, hogy hogy fogom csinálni. Az az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen vesszük bele az erőt, és indulunk meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmud belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
1: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
0: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Béres Gábor főépítész július 29-én, augusztus 26-án és szeptember 30-án szerdai napokon 9 és 11 óra között tart fogadóórát a Bölcskei Polgármesteri Hivatalban, adta hírül a település a honlapján. Mint írják az érintettek, ezekben az időpontokban személyesen fordulhatnak a főépítészhez építésügyi kérdéseikkel.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. július 19-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként kilátogatunk a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésére az Atomtérre, aztán benézünk a Paksi Harmonika Mesterkurzusra is. Ellátogatunk Dunaföldvárra, az Asztakeservit Értékőr Egyesülethez, és beszélgetünk a montreáli világkupa kétszeres aranyérmes kenusainak edzőjével, Bedecs Ferenccel is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
2: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A program célja az egészség megőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Fej Dóra, az iroda munkatársa elégedett a program látogatottságával, és többek között arról is mesélt rádiónknak, hogy milyen méréseket végeztek el az Atom térre kilátogatókon.
2: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek rajta.
3: Mit akart ez az állapotfelmérés? Milyen jellegű méréseket végeztetek?
2: Vérnyomásmérést, vércukor, húgysav, illetve koleszterin szintmérést végeztünk a mai alkalommal.
3: Utána mi történt? Mit tudtatok az embereknek javasolni, tanácsolni?
2: Első körben ugye mindig felveszünk egy anamnézist, utána mérünk egy vérnyomást, majd Betty kolléganőnk méri a húgysav, a koleszterin, illetve a vércukorszint értékeket, és ezt követően ő egy rövid tanácsadást is ad azzal kapcsolatosan, hogyha valami eltérést lát, akkor sok esetben akár házi orvoshoz tovább irányítja az adott szemét, vagy akár szakorvoshoz, de elsősorban mindig azt szoktuk javasolni, hogy a házi orvos szükséges felkeresni, és vele egyeztetni, akár egy nagy laborra, hogyha valaki már régebben volt, mert nagyon gyakran kiderül, hogy akár több éve voltak már laborban, vagy például magasabb vérnyomás érték kerül mérésre, és akkor kiderül, hogy már nagyon régóta szedi az adott gyógyszert, és akkor ezeket ilyenkor a házi orvossal mind-mind át tudják beszélni, szükség esetén a házi orvos pedig akár szakellátásba, vagy tényleg laborba tudja beutalni az adott szemét.
3: Milyen soron következő programotok van, lesz, amiről már lehet tudni, ha van ilyen?
2: Csütörtökön a táborba megyünk. Már múlt héten is voltunk a Kistérségi Szociális Központ által szervezett gyermektáborban, úgyhogy ezen a héten csütörtökön is oda megyünk, illetve jövő héten, hogyha jól tudom, akkor kedden fogunk majd szintén így a gyerekeknek egészségfejlesztéssel kapcsolatos programot tartani. Egyelőre most ezek, amiket így előre látunk, és hát folyamatosan igyekszünk újabb és újabb helyekben gondolkodni, hogy tudnánk még inkább a lakosságot könnyen elérni, illetve azt biztosítani, hogy ők is könnyen eljuthassanak hozzánk. Tehát míg két hete ugye a piactéren voltunk, most direkt egy olyan helyszínt kerestünk, ami a lakótelepen élőknek biztosít könnyebb idejutást, úgyhogy gondolkodunk abban is, hogy az óvárosiakhoz is szeretnénk majd következő alkalommal menni, hogy tényleg mindenki a lehető legkönnyebben meg tudjon közelíteni minket.
3: Azért mondjuk el, hogy hol találhatjuk meg a Paksi Egészségfejlesztési Irodát.
2: Az irodánk a gyógyászati központnak az első emeletén van, a labor folyosóján, és természetesen előzetes időpontegyeztetés alapján oda is szívesen várunk mindenkit egyéni állapot felmérésre.
0: Heti körkép.
1: Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Páfi Katalin kolléganőnk a munkagép bemutatón beszélgetett a fiatalemberrel, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek a gyerekek.
4: Huszák János Máté, mesélj nekem, miket csináltatok a héten, mennyire tetszik, mi volt, ami a legizgalmasabb volt eddig?
5: Hát nagyon érdekes programok vannak itt, és jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett.
4: Most itt vagyunk, elég érdekes szerintem ez is.
5: Igen, munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen a traktorhoz állunk sorba.
4: Aha, és a másik kettőt kipróbáltad már?
5: Igen, a másik kettőt, igen. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes.
4: És kikkel vagy itt a táborba egyébként? Vannak-e barátok, ismerősök?
5: Igen, én eddig a Balog Antalba jártam, és itt vannak a negyedikesek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk.
4: Hogy telik egyébként a nyarad? Sok táborba voltál már eddig?
5: Igen, sokba voltam, és még megyek 4-be.
4: Hú, hát akkor az egész nyarat táborozással telik szinte?
5: Hát igen, inkább táborban lenni, mint otthon ülni.
4: A héten lesz még valami itt a Paksi játszótársak táborába, amit nagyon vársz?
5: Hát holnapi nap az strandon leszünk állítólag, elmegyünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
4: A nyáron azt mondtad, hogy még 4 táborba mész, melyik az közülük, amelyiket nagyon várod, és miért?
5: Arata tábor, Nagy Rábén, az kedvencem. Ott van egy csomó barátom, meg ez ilyen karate tábor, ugye edzünk, szórakozunk, mindent is csinálunk.
4: Tehát akkor te karatézol.
5: Igen, lassan 4 éve.
4: Szuper, jó, köszönöm szépen. Mehetsz traktorozni most már akkor bátran.
5: Én köszönöm, viszlát.
1: 10 éves jubileumát ünnepli jövőre a Tehetség Táncműhelyt és a Tehetség Művészeti Iskolát.

0: termékek, akikben látunk ilyen irányban is potenciált, tehát nem idézőjelben, nem csak művészetet szerető és értő közönséget és közösséget nevelünk, akiknek természetesen az életminőségét javítja és változtatja meg a tánc, hanem egyfajta olyan előremutató szakmai életút is megvalósulhat még inkább, aminek segítsége, meleg ágya, bölcsője lehet ez a vidéki tehetségcentrum. Szintén dolgozunk most ezen.
1: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nizsnyik. A kurzust, amelynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Páfi Katalin kolléganőnk Papolga tanárnővel beszélgetett a részletekről.
2: Már évtizedek óta hagyomány, ugye, hogy itt Pakson harmonika kurzust tartotok. Beszélgető partnerem Papolga harmonika.

0: Mónika tanár, pedagógus. Mit kell tudni az idei kurzusról, meg egyáltalán mióta létezik ez, mióta van igény rá?
1: Hát igény mindig is volt. Az első kurzust 2008-ban tartottuk. Nem tartottunk minden évben. Többször kimaradt, ugye a Covid miatt is kimaradt nagyon sok, de így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk. Tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni. Tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot, tehát 25 résztvevőnk van idén. Az is igaz, hogy 3 hétre elosztva. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nizsnyik. Hivatalosan július 1-én kezdtünk, július 17-én lesz a zárónap, tehát a koncertre készülünk. Már oktatás nem lesz, a nap tanulása az a koncertre való felkészülés. A zenekari próba, a színpadpróba, a mikrofonpróba és egyebek.
0: Ezek a fiatalok, akik itt órákat töltenek egy nap, azzal, hogy a harmonika mindenféle csinyát, binyát elsajátítsák, ahogy említetted, magas szinten, ők már nagyon elhivatottak lehetnek. Gondolom, itt már olyanok vannak, akik már évek óta foglalkoznak komolyan ezzel a hangszerrel.
1: Elég vegyes az idei kép. A legfiatalabb tanítványunk, aki csak 3-szor volt 15 percre, az én legfiatalabb tanítványom, Kuminka Tíri, aki idén volt elsős általános iskolában, a legidősebb résztvevőnk pedig már végzett harmonika művész, aki a Zeneakadémiát elvégezte 2 évvel ezelőtt, javában tanít, zenét szerez, Golyán Szabolcs. E között, a két korosztály között van a többi résztvevőt, mindenféle korosztály. Az egészben az az érdekes, hogy egy professzor hogy tudja megtalálni a hangnemet, és hogy tud jóformán átváltozni egyik órából a másikba.
0: Miért fontos ez a mesterkurzus? Gondolom nem olyan nagyon sok van Magyarországon, Európában vagy világszerte. Azért egy kisváros vagyunk, és hát na, a világ minden részéből jönnek ide ilyenkor.
1: A mesterkurzust a zenészek körében szervezni szokás. Minden nagyobb művésztől, hát azt nem mondom, hogy elvárás, de várják, hogy a nagyobb tudású tanárok, művészemberek járjanak el és tanítsanak. Mert ők tudnak valami olyat, az ő növendékeik valami miatt jobbat teljesítenek, és mindig jobbat teljesítenek, és ugye kollégák szeretnék ezt a tudást elsajátítani. Mindig lehet csinálni valamit jobban. 12. nyári harmonika kurzus ünnepélyes zárókoncertjére július 17-én kerül sor az Energy Hotel konferencia termében 18 órakor.
2: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes záró koncert zárt a pénteken este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az egyik Paksi Hotel dísztermében. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány volt, melyen a növendékek mellett a mester a Jeruzsálemi Zene és Táncakadémia tanára is színpadra lépett. Artyom Nizsnyik harmonika művésszel is beszélgetett Pálfi Katalin.
0: Az elmúlt 10 évben honnan, hova lehetett jutni a gyerekekkel, hogy látja, hogyan gondolja?
3: Можно очень многих людей вспомнить, которые тогда еще были детьми и приезжали сюда.
1: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek a szakmában. Talán lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb az egészben. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek részt vesznek, milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivétel nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
3: В принципе, все они без исключения посетители этой школы. Каждый год.
4: Önnek mi a filozófiája tanítást illetően?
1: Több aspektus is létezhet, de például az egyik dolog az, hogy meg kell próbálni nem a problémára koncentrálni, hanem a megoldásra. Hát sokkal egyszerűbben lehetne fogalmazni. Azért vagyok itt, hogy segítsek. A másik, meg hát ugye az is a célunk, hogy elmondjuk, megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen érdekes dolog az, amivel foglalkozunk, és hogy érdemes vele foglalkozni.
3: Jó vlécsivó, tüm délom, katarom мы занимаемся, показать, насколько это интересно, насколько это может составлять смысл нашей жизни.
2: A MOL Új Európa Alapítvány tavalyi ösztöndíjasa 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, és második éve jár a Paksi Mesterkurzusra.
5: Én 6 éves koromban kezdtem el harmonikázni, egy hangszerválasztóra vittek el szüleim, és ott nagyon megtetszett, és azóta maradt meg ez. Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel, itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni, minden korosztálynak szerintem bármilyen szinten van éppen az ember.
4: Mennyi ideig tartózkodsz itt a mesterkurzuson, és mit érzel, mi az, amit eddig úgy nagyon sikerült elsajátítani, ami most pluszt adott neked?
5: Ezen a héten voltam, és még az elején 4 napot. Sokat fejlődött pár darab, úgy érzem, amit hosszasan néztünk.
4: Most vagy itt először a mesterkurzuson, vagy már visszajáró diák vagy?
5: 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök, ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni. Sajnos nem tudok fellépni az záró koncerten, mert egy másik fellépésre vagyok. Fellépek Veszprémben a MOL Új Európa Alapítvány által szervezett tehetségkerten, de most Bach C-moll partitáját nézzük most pár órája már a mesterrel.
6: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti

0: cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
2: Dunaföldváron már 10 éve, hogy létezik egy környezetvédelmi egyesület, mégpedig az Azt a Keservit Értékőr Egyesület, melynek életre hívója és vezetője Ferenczi Zsolt. A szervezet évtizedes fennállása alatt igen aktívan részt vesz a környezet védelmében, legismertebb tevékenységük az évente megrendezésre kerülő nagy szemétszüret, de a környezetvédelmet ma már összefűzik a sporttal és a művészettel is. Hulladék szobraik Dunaföldváron város szerte megtalálhatóak. A PET kupán 2015-ben környezetvédelmi különdíjat kaptak, 2017-ben a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról hoztak el különdíjat. 2019-ben Dunaföldvár kultúrájáért elismerésben részesültek. A fiatalok szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektetnek, ők a jövő táptalaja. Ferenczi Zsolt alapítóval Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az Azt a Keservit létrehozásáról és tevékenységük részleteiről.
3: Én előtte pár évvel áthajóztam az Atlanti-óceánon. És én ott, amikor azt gondoltam, hogy reggelre már a cápák csipkedik a húsomat, akkor én megfogadtam, hogyha én ezt túlélem, akkor valamit teszek a környezetvédelemért. És innentől indult az egész történet. Én igazából ezzel hálálom meg, hogy életben maradtam, mert azért elég nehéz volt a helyzet ott, de láttam azt a rengeteg szemetet, tehát mikor az Atlanti-óceán közepén látod a konténernyi szemétszigeteket úszkálni, meg hát ugye veszélyes is, mert a hajó is, mikor éjszaka suhantunk, akkor egy csomószor az a veszély fennállt, hogy ráfutunk egy leesett konténerre, egy felborult csónakra, egy bármire, és az ugye rögtön a hajónak annyi. Tehát igazából a lényeg az, hogy amikor én láttam a saját szememmel, hogy több ezer kilométerre a partoktól is úsznak a szemetek, akkor én gondoltam, hogy ez volt az ígéretem, hogyha én itt megmaradok, ami sokszor nem úgy nézett ki, akkor aktívan nekiállok környezetet védeni. Előtte is szívem ügye volt, de akkor utána jött ez.
4: És társakra találtál.
3: Így van, az őrült hamar talált több őrültet, úgyhogy szépen elkezdtünk gyülekezni. Egyre fiatalabbak jönnek, egyre újabbak jönnek, mindig csatlakoznak hozzánk, szóval a hivatalos taglétszámunkhoz azt hiszem most is 24 ember.
4: Nagyon komolyan gondoljátok, ugye most már több mint 10 éve, és az, hogy komolyan gondoljátok, az azt is mutatja, hogy nem csak különböző idézőjelbe téve akciókat szerveztek, hanem szobrokat építetek, előadásokat tartotok. Mesélj erről, hogy alakult ez ki tulajdonképpen, hogy kifele is próbáljátok a szemléletet formálni?
3: Hát elsősorban úgy, hogy amikor elkezdtük, tehát ez nagyon fontos, hogy annak idején a PET kupára mentünk véletlenül el. Elmentem egy hajókiállításra, és ott összekavarodtam a Méderáron barátommal, akinek az apukájával jöttem át az óceánon, és ő mondta, hogy figyelj, menj oda a PET kupásokhoz, ők hasonlóan örültek, mint te. És oda mentem, és be is neveztem a PET kupára a csapatot, akkor gondolkoztunk, mi legyen a csapatneve, úgy jött az Azt a Keservit. Tehát így az egész így vonzotta magával. Lényegében úgy indult az egész, hogy elkezdtük szedni a szemetet. És rájöttem, hogy maga az, hogy szemétszedésre invitálod az embereket, arra senki nem fog eljönni, a nagy része. Én úgy gondoltam, hogy mindenképp tegyünk mellé egy kis pluszt, legyen jó kaja, tehát nálunk, aki szemétszedésre jön, az kap reggeli tornát, kap egy kiadós reggelit, kap utána, amikor megjött ebédet, általában nálunk vaddisznó gulyás van, vagy vaddisznó pörkölt, és utána még koncertek, buli, tehát úgy szerettem volna, hogy összevonni, kicsit vonzóbb legyen szemetet szedni. Nálunk például ezek a szabályok, tehát aki hozzánk jön, pohara, tányérja legyen saját, kanala legyen, tehát mi adunk neki papírtányért, papír vagy fakanalat, meg ilyeneket, de nálunk azt a cikitányérnak hívják, tehát akinek nincs saját csajkája, tányérje, pohara, fontos, hogy ne termeljünk hulladékot. És innen jött, hogy valami szórakoztató dolog is kell az mellé, hogy szemetet szedünk. És ebből úgy egyenes ágon ment, hogy legyen egy kis koncert, legyen zene, legyen kreativitás benne, legyen sport, és így jött az, hogy a sport, a művészet így belekeveredett az Azt a Keservitbe, és innen indult maga a hulladékszobrászat is. Ez a szobor, ez díjat is nyert, a Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert, utána még több is díjat nyert, de onnantól meg elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, ennyi szemét van itt, akkor elkezdünk belőle építkezni. És immáron, hát nem is tudom, hogy hányadik szobor van készen, nagy szobrokból azt hiszem 41, a kis szobrokból meg több ezer.
4: Hol lehet ezeket látni? Tehát a telephelyeteken vannak ezek?
3: Hát a bázison nálunk a telephelyen nagyon sok van, most viszonylag, kicsik is, nagyok is, de már szanaszét, tehát már van Lengyelországban, van Svájcban, van Spanyolországban, Budapesten, Gödöllőn, tehát igazából hogy szétszórtuk már a szobrok nagy részét. Volt a BMW-n, természetesen megmondom őszintén, van amelyik nagy cégeknek lett, tehát dolgoztunk együtt a Heinekennel, a Hankokkal, a Greenpeace-szel, a Spárral, tehát ilyen nagyobb cégekkel dolgoztunk együtt, és ők ugye rendeltek tőlünk szobrokat, megbeszéltük, bérbeadtuk, eladtuk.
4: Nagyon felpörgött ez a dolog, én úgy látom. Nagyon aktívak is vagytok, nyilván ehhez az is kell, a tudatosság mellett.
3: Pontosan. Igazából az van, hogy a másik nagyon fontos, tehát a tudatosság, a gyerekek. Tehát a gyerekek, főleg mióta nekem is van egy fiam, azóta olyan szinten prioritást élvez az egész, és ez az életcélom. Én amikor kapok egy ilyen rajzot tőlük valami, az többet ér, mint akármilyen majom kitüntetés, vagy bármit. Amíg a gyerekek azt mondják, hogy király vagy, addig a legnagyobb királyok vagyunk. Szóval mi nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, meg ők a jövő. Tehát ha ezt a bolygót valaki megmentheti, még azok nem mi vagyunk, mert az előző generáció az nagyon csúnyán elcseszett minden, maradjunk ennyibe, mert az elmúlt 50 évben lett itt minden a mínuszra víve, és ez az előző generáció hibája. Minek generációnk dolga előkészíteni a jövőbeni feladatokat, a gyerekeké meg sajnos az övéké lesz maga az aktív, amikor már nekik felnőnek, tanulnak, stb. De azt próbáljuk is átadni nekik mindig, hogy nem ott kezdődik a környezetvédelem, hogy lájkolom, hogy a jeges medvék kipusztulnak, meg lájkolok ezt, megosztok ezt, hanem ott kezdődik, hogy kulacsom van, ott kezdődik, hogy szelektíven szedek, a kis apró dolgoknál kezdődnek a csodák, hanem mindent újra kell hasznosítani, megfelelően kell fogyasztani.
4: A helyszín az hol van Dunaföldváron, ahol tulajdonképpen ezeket a programokat szervezitek, és ahova próbáljátok oda szokatni az embereket, gondolom azért is, mert ott a legkönnyebb ugye a tudatosságot velük valahogy formálni.
3: Hát igen, ez Dunaföldváron van, lényegében a Dunaföldvári Dunapartnak a legészakibb része, tehát a mélyútba az ember lemegy, de ha jól tudom, a srácok már berakták a Google térképbe is, méghozzá azt a Keservit békebázis néven.
2: A következő napokban, hetekben workshopot szerveznek, de lesz nyílt napjuk, ökotábor, őszi nagy szemétszedés és jazzest is. Dunaföldváron az Azt a Keservit békebázist a Dunaparton lehet megtalálni.
1: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Június óta megyeszerte zajlik a Holdfény mozi program sorozat, amely összesen 7 alkalommal várja a mozizni vágyókat Tolna megye több településén, köztük július 24-én Pakson is. A program sorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta, szervezőit pedig ezért politikai támadások érték. Csillag Balázs, a Holdfény mozi megálmodója rádiónknak elmondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a pályázat részleteit vádlói nem hozták nyilvánosságra.
2: Beszéljünk még egy icipicit egy közéleti jellegű hírről, ami, mint kiderült, ugye érint titeket is. Korábban Hatházi Ákos megosztotta, hogy itt az NKA-s támogatásokban többek között te is kaptál forrást, és ezek összefüggésben mondjuk úgy, hogy igazából megvádolt azzal, hogy egy ilyen fideszes pénzosztásnak a része voltál, és mintha te kaptad volna ezt az összeget, de akkor öntsünk itt tiszta vizet a pohárba, hogy mi történt valójában itt az NKA-s támogatások kapcsán.
3: Hát ugye ez az NKA támogatási rendszer, vagy egyáltalán maga a kulturális alap sajnos az utóbbi idő, én azt gondolom, eltúlzott politikai kommunikációja okán szinte már szitokszóvá vált, és hát ugye napjainkban a kommunikáció az rendkívül leegyszerűsödött, szinte már csak címszavakban történik, és gyakran nem megy ki kellő információ bizonyos dolgokról, és aztán ki a maga módján vagy érdeke szerint ezeket az információ lyukakat betömi így úgy. A lényeg az, hogy igen, ahogy sok száz, sőt ezres nagyságrendű támogatott van a Nemzeti Kulturális Alapnál, ugye ez a programsorozat is onnan kapott támogatást, de hogyha az említett hírt vagy szemét, meg aztán az onnan a megosztásokat, ha nézzük, ott semmilyen részlet nem derült ki a pályázatokról, miközben, hogyha valaki belenézett volna, és talán most a beszélgetésünkből is kiderül, ugye ennek a programsorozatnak semmi köze nincs a politikához, illetve az áprilisi választásokhoz. Ugye akkor azokat a vádakat fogalmazták meg, vagy fogalmazzák meg most is, és lehet, hogy van ilyen, én nem azt mondom, én most csak a saját programról tudok beszélni, hogy ezek a források pártfinanszírozásra mentek. Ugye, ahogy mondtam is, illetve a beszélgetésből kiderül, a programsorozat 2025-ben, amikor támogatást nyert, már akkor a részletes leírásban szerepelt, hogy ez 2026 nyári programsorozat, az első eseményünk ugye június végén volt, tehát forrásfelhasználás júliusig, e hónapig nem is történt. Úgyhogy, hát hogy is mondjam, nagyon sajnálatos dolog, hogy ez ide jutott és idáig fajult. Természetesen, hogyha ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt, vagy történhetett, azt ki kell vizsgálni. Ha voltak olyan pályázatok, amik hogy is mondjam, jogtalanul kaptak támogatást, vagy nem szabályszerűen, akkor ott a szükséges lépéseket meg kell tenni. De azt hát finoman szólva sem tartom szerencsésnek, hogy ezzel az általánosítással és leegyszerűsített kommunikációval rengeteg olyan szervezetet hoztak kellemetlen helyzetbe, akik egyébként valóban programokkal készültek, a kultúrához kapcsolódó programokkal készültek, és korrekt módon felhasználják azt a forrást, amit azokra az adott programokra kaptak.
0: Heti körkép.

0: heti körkép.
1: A montreali eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulás kapcsán, erről ifjabb Foltán László kenu szövetségi kapitány beszélt a Magyar Kajak Kenu Szövetség honlapján található interjúban. Arról, hogy a kétszeres világkupa győztes Kollár Kristóf és Juhász István vonatkozásában ez mit jelent, Bedecs Ferencet, az atomerőmű ESE versenyzőinek edzőjét kérdeztük. Ugye ifjabb Foltán László kenu szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy nyilvánvalóan a Montrealban született eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulással kapcsolatosan. Most egyelőre azt tudom mondani, arra törekszünk, hogy minden számban olyan egység szálljon vízre, amely a lehető legelőrébb tud végezni a mezőnyben. A világbajnokságon a világkupához képest ugye másfélszeres a szorzó, nem mindegy, hogy hány pontot nyerünk Poznánban. Bedi, ez mit jelent pontosan a srácok vonatkozásában? Mi a kérdés?
2: Hát a kérdés az egyelőre az, hogy melyik versenyszámban, melyik egység fogod állni a világbajnokságon. Ugye hétfőn lesz majd versenysportbizottsági ülés, ahol a kapitány majd előterjeszti az ő csapatát.
1: Mire esélyesek a fiúk, tehát vagy egyáltalán, hogy tehát mik azok a számok, amik a kérdésként felmerülnek?
2: Hát az 504-es az biztos.
1: De mondjuk ott gondolom ez a 4-es lesz, aki eddig is volt valószínűleg.
2: Címvédőként most egy világkupa aranya, tehát az biztos. És akkor utána ugye van a két olimpiai szám, az 1001-es 500 páros, és ott van még az 501-es, ami képlékeny. Ugye mi a magyarországi válogató versenyt megnyertük, utána, hát ott már a Kristófnak bejött egy váratlan betegség, de hát a betegséget soha nem várjuk. Sajnos jön, ha jön, és sajnos nem is tudta le ő ezt a versennyel, hanem utána még ebbe benne volt egy hétig. Aztán két hétre rájött a Szegedi Világkupa, ahol nem sikerült abból a gödörből kimászni, arra egy hétre, ha jól emlékszem, akkor Brandenburg, ott még mindig szerintem egy ilyen 80-85%-os állapotban volt ő, és hát jött Montreal, ahova ugye nem értek ki a hajók.
1: Ja, igen.
2: Kölcsönhajóba kellett indulni, ezért a Foltán Laci ugye lejött, elmondta, hogy ezt a versenyszámot ebben a formában így nem tudja válogató versenynek tekinteni. De aztán a fiúk megkenuzták Magyarország eddigi legjobb idejét a döntőben, úgyhogy nincs könnyű helyzetben. Hát, hogyha az optimális forgatókönyvet nézem akkor, és amire ő is utal, hogy a legerősebb egységekkel kéne rajt hozzáállni, másfélszeres szorzó van ugye a világbajnokságon, az én véleményem szerint, hogy a Fejes Dani lenne 1001-esben és 501-esben. Mind a két párosunk tényleg extra az idén, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Olimpiai számba duplázni nem lehet, tehát hogyha Dani az 1001-es, akkor a fiúknak kell 500 párost menni.
1: Akkor nagy kérdések előtt álltok. Mikor dől el? Mit mondtál?
2: Hétfőn?
1: Hétfőn dől el. Na hát, majd akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Srácok, itt említette a Bedi, hogy ugye kölcsönhajóban voltatok. Mennyire volt egyébként más ez a hajó? Pisti?
3: Hát eléggé más volt. Mentünk már ilyen hajóba, próbáltuk már, de ami a legnagyobb különbség szerintem az itthoni hajón között, amiben már elég régóta megyünk, az, hogy a széle az jó, a magasabb, és a teteje az kicsit befelé is jön, és hogyha bármelyik irányba ledől kicsit a hajó, akkor a térdelő combunk az beleér, és az kicsit instabilá teszi a helyzetet az itthoni hajónál, mert ugye nem ér bele, mert az jóval alacsonyabb a széle. Ez volt, ami úgy legjobban feltűnt, de szerencsére sikerült megoldani, és tudtunk ebben is jól kenúzni.
1: Július 11 és 12-én rendezték meg a Paksi Junior Judo Európa Kupát az ASE csarnokban. Braun Ákos szervező rádiónknak elmondta, hogy a szervezés igazi csapatmunka volt, amiből a klub apraja nagyja kivette a részét, és többek között azt is elárult a rádiónknak, hogy indult-e ASE-s versenyző a megmérettetésen.
4: Létszámra egy picit kevesebb

0: az nem sok helyre megy el, tehát itt azért a nyugat-európaiak is ritkábban találkoznak az oroszokkal. Itt most voltak, de tényleg a világ minden részéről, tehát voltak Kanadától kezdve, tényleg oroszok, türkmének, nagyon sok, 35 körüli, azt hiszem, most így fejből nincs meg, de azt hiszem, hogy a körüli ország vett részt. Úgyhogy erős mezőny volt, hát a magyar válogatottnak is azért össze kellett kapni magát, és azt hiszem, hogy 2 érmet sikerült összeszedni. Egy kicsit, ez még egy kicsit jobb, mint tavaly, mert tavaly sajnos nem lett a magyaroknak érmük, de most 2 sikerült ebből a sok éremből.
1: Az Asénak indult versenyzője?
0: Hát az Asénak, akik ebbe a korosztályba idézőjelben a menőbb versenyzője, ők ilyen kis sérüléssel bajlottak, akiktől mondjuk várhattunk volna valamit, úgyhogy mi inkább a fiataljainkat dobtuk be a tűzbe, ők még ifik, tehát igazából olyan nagy eredményeket nem vártunk tőlük, csak azt, hogy egy kicsit így mutassák meg az oroszlán körmüket, kicsit húzogassák meg a bajszát az ellenfélnek, aztán szerezzenek tapasztalatot, de ezt tudom még a saját tapasztalataimból is, hogy ez elég nehéz itt versenyezni, úgy, hogy közben nem olyan a felkészülés azért, mint egy másik versenyre, mert tényleg itt a hét során csomószor kell segíteni, szőnyeget pakolni, termet rendezni, elpakolni. Most is éppen egy szőnyeget tettem le a hátamról, hogy elkezdtünk beszélgetni. Tehát azért nem zavartalan a felkészülés, de azt gondolom, hogy helytáltak. Igazából remélem, hogy egy olyan 2 év múlva azért lesz már olyan komoly junior csapatunk, akikkel itt azért tudunk érmet is szerezni.
2: Heti körkép.
3: A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. A Tisza párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta, tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt a részükről. Ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Hozzátette, arra kérte tárgyaló partnereit, vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságába nyújt betekintést a Szép Művészeti Múzeum az Örökké Valóság Megörökítése című új pénteken megnyílt kiállítása. Az MTI értesülései szerint a tárlaton kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő, modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tart a tájékoztató és látogatók központ, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A közel kéthetes zárvatartásra az intézmény karbantartási munkálatai miatt kerül sor. A látogatók központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra a látogatókat. Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
2: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akela Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
1: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
2: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarra, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Easy Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, értesült az MTI. Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a 2 éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután a 3. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Matyasovszky Zsolnai Bencét, a Piros Orbohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök is többek között a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén dolgoznak. 33-an vettek részt mindössze néhány óra alatt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapot felmérésén szerdán az Atom téren. Fej Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak úgy fogalmazott, hogy jónak ítéli a program látogatottságát.
3: Én nagyon jónak értékelem ezt a mai napot, ugyanis jelenleg még ugye nincs vége, bár már közeledünk hozzá, de hogy 33 fő részt vett a mai programunkon, és nem csak hölgyek, hanem urak is voltak nagyobb számban. Az elmondásaik alapján nagyobb százalékban voltak azok, akik célirányosan érkeztek, és azt gondolom, hogy kisebb százalékban voltak azok, akik megláttak minket, és úgy jöttek, de van, aki csak ma hallott róla, a szomszédja mondta, és gyorsan ide szaladt. Voltak olyanok, akik az interneten keresztül értesültek.
2: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda a Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labor folyosóján előzetes bejelentkezés alapján is fogadja egyéni állapot felmérésre a lakosságot. Paksváros önkormányzatának támogatásával 3 hetes tábort szervez a Paksi Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A 2. héten a Paksi Bezerédi Általános Iskola 4. osztályos tanulója Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Riporterünk a munkagép bemutatón beszélgetett vele, ahol traktort vezethettek, emelőgépbe és platós autóba ülhettek.
4: Nagyon érdekes programok vannak itt, jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett. A munkagép bemutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes. Én eddig a Balogh-Antalba jártam, és itt vannak a 4-esek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk. Hát holnapi nap, az strandon leszünk állítólag, hogy elmenjünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
2: Július 23 és 25 között rendezik meg a Gerjeni Dunarok motoros találkozót. Nagy Hunor a rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a magyar zenekarok mellett amerikai fellépője is lesz a rendezvénynek, de feltűnik többek között a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál egyik fellépője is a színpadon.
5: A csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akel a Matfield, szombaton pedig a Mobilmánia vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek.
2: A motoros találkozóról nem hiányozhatnak a helyi zenekarok sem, és a fiatal tehetségeknek is lehetőséget adnak. Így többek között fellép a Kerámia és a Breakout zenekar is, folytatta Nagy Hunor.
5: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarra, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol, bennénk gitározok. Még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős rácok, metal zenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Hétfőn újra kinyit a Kalocsai Művelődési Központ. Az intézmény kéthetes nyári szünet után július 20-ától ismét várja a látogatókat, derül ki a központ által a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Össze

0: Paksefem.
1: Paksefem.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: I guess you moved on really easily.
1: Box FM.
2: Sex